Szabó Anita mikrofonnál. A mai nap gondolata Janikovszky Éva, Kossuth Díjas íróköltőtől származik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában klasszikus zene szól. Második órában a nap áítata csendül fel, kalendáriumot lapozunk, ünnepeltjénket köszöntjük, és keresztény élet felekezett közirovatunkat ismételjük meg, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. A homokora utolsó órájában zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg Nagy Ibolya szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a következőkben. Most klasszikus zenéből válogatunk, Tommaso Albinoni műveiből csendül fel néhány tétel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat július 14-én, kedhajnalban homokora későjeli műsorunkban, Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Janikovszki Éva, Kossuth Díjas író-költő gondolatával köszöntöm Önöket. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.rovablapon. A következő percekben a nap állítod a csendül fel.

mai áhítatunk címe Először imádkozni. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradnunk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének első verse. A következő percekben John D. Baun Egyesült Államok beli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Régóta golfoztam, de javítanom kellett a képességeimen, ezért úgy határoztam, hogy órákat veszek. A szakember, aki foglalkozott velem, nagyon készséges volt, és több dologra rámutatott, amivel javulhatnék. Korábban már sok módszert kipróbáltam, de azok nem működtek. Kiderült, hogy a megoldás a szakember irányításában rejlik. Akár munkával, családdal vagy barátokkal kapcsolatos kihívásaim vannak, gyakran próbálom magam megoldani a dolgot. Időnként szerencsés vagyok és sikerül. De sokszor csak többszöri kudarc után imádkozom a helyzetért, és keresem Isten útmutatását. Ha elgondolkodom, ennek a viselkedésnek nincs értelme. Az imádságnak kell lennie a kormánykeréknek, ami irányítja az életünket, nem pedig a pótkeréknek, amit vészhelyzetben előhúzunk. Amikor kihívásokkal szembesülünk, első lépésben kell Istenhez fordulnunk imádságban. Mennyei Atyánk teremtett minket, és jobban ismer, mint mi magunkat. Isten nem csak a szükséges vezetést adja meg, hanem a békességet is.

Az imádság az első lehetőség, nem az utolsó tartalék, mondja ezt John D. Bowne, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik nem tudnak imádkozni.

0: A következő percekben fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.
1: Július 14-e az év 195. szökőévben 196. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 170 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 939-ben megválasztották 9. István pápát. 1789-ben Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1849-ben Bácskában a Kishegyes, a Fekete-hegy és a Szeghegy között Wetterb Antal és Gulyon Rikárd szétverték Jellasics horvát-bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája. 1929. július 14-én szűnt meg a Cimbora, képes gyermekújság, amelynek több éven át Benedek Elek volt a főszerkesztője. Egy ideig hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb Jó gyermekek képes hetilapja, majd a Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja alcímmel. A Kisbaconban élő főszerkesztő rendkívül nehéz feltételek mellett nem csak erkölcsnevelő, célzatú, szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzeni rovat útján nagyszámú gyermeklevelezőjének helyesírását, fogalmazáskészségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. A lap kiadásában jelent meg a Cimbora könyvtára könyvsorozat. 2000-ben Budapesten megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2016. július 14-én Nizzában, késő este a híres tengerparti angol sétányon, a Franciaország nemzeti ünnepi tűzijáték után hazainduló tömegbe hajtott teherautóval nagy sebességgel egy tunéziai származású nizzai. 2 kilométert tett meg cikcakban haladva, hogy minél több áldozat legyen, miközben fegyverével a rendőrökre lőtt. A teherautót végül a rendőrök megállították, miután a sofőrt lelőtték. 86-an meghaltak, köztük 10 gyerek és 202 személy sebesült meg. Az áldozatok közt 29 ország állampolgárait azonosították. A támadást mintegy másfél nappal később az iszlám állam vállalta magára. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 14-én születtek. 1903-ban született Irving Stone, amerikai író, aki híres történelmi személyekről írt életrajzi regényeket. A The Agony and the Ecstasy Michelangelo, a Last for Life című regény pedig Vincent van Gogh életéről szól, mindkettőt megfilmesítették. Magyarul Michelangelo, Regényes életrajz és a napsugár fia Van Gogh életet címen jelent meg. 1910-ben megszületett William Hanna, amerikai rajzfilmes, a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. Társával, a szintén világhíres Joseph Barberával 1957-ben alapították meg közös stúdiójukat, a Hanna-Barberát, melynek számos rajzfilm klasszikust köszönhet a világ. A két zseniális rajzfilmes stúdiói Hollywood legismertebb animációs vállalataival nőtték ki magukat, munkáik százai a popkultúra szerves részeivé váltak. Első híres rajzfilmjük a Tom és Jerry volt, amely még filmvászon aratott hatalmas sikert. A két kőkorszaki szaki, Frédi és Béni történetének ötlete 1960-ban fogant meg, és a róluk szóló történet volt az első tévés rajzfilm sorozat az Egyesült Államokban, amelyet főműsor időben sugároztak. Azután következett a Jetson család, majd Scooby-Doo a kutya, aki először a 70-es években örvendeztette meg a kicsiket és a nagyokat a tévéképernyőn, majd nagy sikerű film is készült a játékos Ebb kalandjaiból. A 80-as években a Smurfök, vagyis a Hupikék-Törpikék, e pici kék, emberszerű lények lettek a szerzőpáros legkedveltebb figurái, s az ő történeteikből készült tévésó, mintegy 30 országban látható. Az évek során Hanna és Barbera számos Emmy-díjban tévés kitüntetésben részesültek. 1994-ben az amerikai tévés hírességek csarnokában is örökös tagságot kaptak. Legismertebb, leghíresebb alkotásaik a Frédi és Béni, a Két kő korszaki szaki, Tom és Jerry, Foxy Maxi, Maci Laci, Jetson család, Scooby-Doo, Hupikék, Törpikék és Flúgos futam. 1918-ban született meg Ernst Ignán Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége. Szakmai tökéletessége mellett filmjeinek problematikája morális, tépelődő attitűdje teszi művészetét egyedülállóan jelentősé. Kedvelt témaválasztása a lélektani konfliktusok részletes ábrázolása. Ilyen film trilógiája Tükör által homályosan, Úrvacsora és A csend, amelynek szereplői magukat és egymást kínozzák, miközben olyan szellemi nyugalmat keresnek önmaguknak, amelyből hiányzik Isten. 1919-ben jött a világra Giuseppe Ventura, olasz származású francia színész. Kemény gangsterként jelenik meg legtöbb filmbeli alakításán, gyakran játszott barátja Jean Gabin oldalán. A Bűn és bűnhődés című filmben Gustave Messonnier-t alkotja. 1945. július 14-én született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 14-én leltek örök nyugalomra. 1223-ban meghalt II. Fülöp Ágost, francia király. 1790-ben halt meg Ernst Gideon von Laudon, osztrák tábornagy, a Habsburg Birodalom egyik legsikeresebb hadvezére. 1939-ben elhunyt Alphonse Maria Mucha, cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő és nagy sorozatú nyomtatott grafikai művek alkotója. Bár művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, nem vallotta magáénak az Art Nouveau elveit, nézeteit inkább a szimbolizmussal rokonította. Művészetében a dekorativitás anatómiai pontossággal párosul Prágában, a világszerte ismert szecessziós festőművész életének és műveinek szentelték. Prága barokk épületékben, a Kaunis palotában működik a Mucha Múzeum. 1952-ben lelt örök nyugalomra Olasz Péter, erdélyi magyar hitszónok, közíró. A napi intellektuális életből vett előadásai népszerűek voltak. Az Osváth Kálmán szerkesztette Erdélyi Lexikon számára számos katolikus egyházi vonatkozású adatot szolgáltatott. 1940-ben kilépett a jezsuita rendből és a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében vállalt munkakört. 1967-ben meghalt Tudor Árgezi, román költő, prózaíró, műfordító és publicista. Eredeti neve Ion N. Teodorescu. Írói álnevét, ahogy saját maga elmondta, az Árgyes folyó ókori nevéből, Árgyesis, vette. Más kritikusok szerint két híres eretnek, Arius és Géza nevének egyesítéséből ered. Újabb kutatás szerint a hivatalosan a dajkájaként számon tartott, valójában vérszerinti édesanyja, a székely Ergézi Rozália nevének románosított alakját vette fel. 1975-ben halt meg Lengyel József, Kossuth-díjas magyar író, költő. 2003-ban meghalt Janikowski Éva, Kossuth-díjas író, költő. Kossuth-díjas gyermek és ifjúsági könyvek írója. Könyvei 35 nyelven jelentek meg, első könyvét 1957-ben adták ki, és azóta még 32 könyvet írt. 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter, Kossuth és József Attila díjas magyar író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Emléknap is kapcsolódik a mai naphoz, Franciaországban ma, július 14-én ünneplik a függetlenség napját, a Bastille 1789. évi elfoglalásának emlékére.

0: Kalendáriumot lapoztunk, a következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Július 14-én Őrs, Stella, Ferenc, Töhötöm névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek.
2: Az Őrs török, magyar eredetű, régi magyar személynév. Törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban S-sel ejtett változata, jelentése csillag. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Francius formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. A Töhötöm török, magyar eredetű név, a Töhötöm névből származik. Jelentése fejedelem, herceg. Köszöntünk tehát július 14-én minden Őrs, Stella, Ferenc, Töhötöm nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Presser Gábor dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen Keresztény Élet Felekezet közi magazin műsorunk Szecsüdi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszönöm.

Isten igéje, amely által szól hozzánk, írva található a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három versében. Miután sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben fia által szólt hozzánk, akit mindennek az örökösévé tett, aki által a világot is teremtette. Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása. Aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Aki miután bűneinktől minket megtisztított, a felség jobbjára ült a magasságban. A zsidókhoz írt levél több szempontból is egy különleges könyve az újszövetségi szentírásnak. Először is nem tudjuk, hogy ki írta, és hogy pontosan mikor. A szerzője, mintha tudatosan vigyázott volna arra, hogy nehogy véletlenül is következtetni lehessen arra, hogy kicsoda ő. Nehogy véletlenül egy pillanatra is fontosabb legyen, mint az üzenet, amelyet közvetíteni szeretett volna. Ugyanakkor az is különlegessége ennek a könyvnek, hogy roppant választékosan nyelvezete. Vannak bibliai könyvek, amelyek sokkal egyszerűbben fogalmazzák meg az evangéliumnak az igazságait. Ez a könyv az ehhez hasonló iratokkal szemben nagyon választékos. Több mint 150 alkalommal használ olyan szavakat, amikkel csak is ebben a könyvben találkozunk, az új szövetségi szentírásban. Emellett az is különlegessége a zsidókhoz írt levélnek, hogy nagyon sok ószövetségi utalást tartalmaz. Ezért is hívják zsidókhoz írt levélnek. És ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy a Bibliában az Ószövetség és az Új Szövetség szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. És mind a két része a Bibliának ugyanarról az Istenről szól. Arról az Istenről, aki nem hagyta magára az emberiséget a bűneset után, hanem kiválasztotta Ábrahámot, nagy néppé tette őt, benne az ő utódai által pedig megáldatik a föld minden nemzetsége. Ez az ígéret pedig Jézus Krisztusban teljesedett be, aki Ábrahám utódaként született meg a júdeai Betlehemben, és aki által biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem csak egy népnek, az ő választott népének kegyelmez meg, hanem az egész világon minden népnek. A levél bevezetője is, amit felolvastam, amellett tanúskodik, hogy folytonosság van az ősatyák története és Jézus földre jövetele között. Arról ír, hogy Isten szólt az atyákhoz, a választott nép őseihez, kijelentette akaratát a profitákon keresztül, majd fia által szólt hozzánk, arra utalva itt, hogy Jézussal beköszöntöttek az utolsó idők. Mindemellett a levél eleje leszögez még valamit, ami az Új és Új közötti folytonosság mellett nagyon-nagyon fontos. Azt, hogy Jézus szavaival lezárul a profétai kijelentések sora. A Bibliához nincs már mit hozzátenni, arra kell támaszkodnunk, amit a Szentírás, mint lezárt egység üzen a hívő ember számára. És különösen fontos számunkra mindaz, amit Jézus tanít. Az Új Szövetség többi írata tulajdonképpen a Jézus által elmondottaknak a magyarázata és egybekapcsolása mindazzal, ami a Szentírás elején található. Miután az első két versben Új és Új Szövetség folytonosságáról olvasunk, a felolvasott ige egy korabeli Krisztus himnusszal zárul. Egy Krisztus himnusszal, amely Jézust Isten dicsősége visszatükröződésének, illetve Isten valósága képmásának nevezi, aki hatatosan részt vesz a mindenség fenntartásában. A betlehemi kisded arcán és az emberek közt tanító, gyógyító, vigasztaló Jézus arc

aztán egyaránt Isten dicsősége tükröződött. Ez volt az, ami egykor megfogta a bölcseket és a pásztorokat. Ez volt, ami a tanítványokat és nagyon sokakat Jézus hallgatóságából arra késztetett, hogy megszívleljék és továbbadják mindazt, amit Jézus tanított. És ez az, ami annak ellenére, hogy mi nem láthattuk rajta élőben Isten dicsőségének a visszatükröződését, mégis az evangéliumokat olvasva mindannyiunkat magával ragad. És átérzünk valamit abból, amit Jézust hallgatva élőben tapasztaltak meg az evangéliumok történéseinek a szereplői. Ezért is van, hogy a Jézusról szóló elbeszélések mindannyiunkban mély nyomot hagynak. Emellett hatalmas ajándék az, hogy mi emberekként és krisztusiakká válhatunk, és az, ami Jézus arcán visszatükröződött Isten dicsőségéből, az részben a mi arcunkról is tükröződhet. A mi arcunkról is áradhat az embertársak felé. Jézus azáltal, hogy megtisztít minket, végső soron lehetővé teszi, hogy erőteljesebben tükrözzük tovább azt az igei világosságot, amely Jézus által a mindenhatóból árad. Jézus az összesározott, megkopott, bemattult emberi lelket megújítja. Mi pedig ilyenkor jövünk rá úgy igazán, hogy mennyire letompított, besötétített bennünket az, amiben voltunk, mielőtt Jézus az életünk részévé vált volna. És valahogy újra értelmeződik bennünk, hogy hol is található az a pont, ahova mindig vissza kell térnünk, ha szeretnénk az emberségünket olyan szinten megélni, ahogyan azt Jézus tanította földi szolgálata idején. Az, hogy a himnuszban nem kínhaláról, hanem ehelyett megtisztulásról olvasunk, az a Krisztus himnuszoknak az egyik érdekességére is utal. Több Krisztus himnuszban is megfigyelhető, hogy nem írnak konkrétan Jézus haláláról és feltámadásáról. A zsidókhoz írt levél bevezetőjében is halál és feltámadás helyett arról olvasunk, hogy Jézus megtisztított a bűneinktől, majd megdicsőült, vagyis Isten jobbján foglalt helyet a magasságban, és onnan fog eljönni közvetlen azelőtt, hogy kezdetét venne az utolsó ítélet. A levél azzal kezdődött, hogy Jézussal lezárult a kijelentések sora, hiszen ő az, aki a legteljesebben kijelentette számunkra a Szent Háromság Istent. Mi pedig ezekből a krisztusi kijelentésekből élünk.

0: Az elmúlt percekben Isten üzenete Olá Mátyás a Kisbácsi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verse alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket rádiónk önkéntes munkatársának, Ferenc Amáliának a tolmácsolásában.
1: Híreink először címszavakban. Ifi napot tartottak Oroszfaluban. A jövendő egyház legyen valóban és csakis egyház címszó alatt került megszervezésre a presbiteri nap Lécfalván. Átadták az év tanára díjat a kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti karon. Konfirmandus napot szerveztek Páván. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása az Open Doors keresztény missziós szervezet friss kutatásai alapján. Most pedig következnek a részletek. Az árral szemben Krisztussal előre címszó alatt került megszervezésre Oroszfaluban az ifi nap. A találkozó közös énekléssel kezdődött, amelyet az életre való ifjúsági együttes vezetett. A dicsőítő énekek már a program elején ünnepi és egyben elcsendesedésre hívó légkört teremtettek, segítve a fiatalokat abban, hogy megérkezzenek Isten jelenlétébe és egymás közösségébe. A résztvevőket Beder Imre, az egyházmegye főjegyzője köszöntötte a 119. Zsoltár első verseinek üzenetével. A zsoltáros szavai arra emlékeztetnek, hogy boldog az az ember, aki az Úr útján jár, és életét Isten igéjének világossága vezérli. Ezt követően Raff Róbert, az oroszfalusi gyülekezet lelkipásztora üdvözölte a jelenlévőket, örömét fejezve ki, hogy a fiatalok ilyen szép számban gyűltek össze a Calvin hét ifjúsági alkalmán. Az igei szolgálatot Opra Koppány kisbaconi lelkipásztor végezte, aki a Timóteushoz írt első levél 4. részének 12. verse alapján hirdette Isten üzenetét. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben. Az áhítat központi kérdése az volt, hogy mitől válik értékessé egy fiatal ember. Korunk egyik legnagyobb kihívása, hogy sokan mások elfogadásától, visszajelzéseitől vagy a közösségi média által kínált népszerűségtől teszik függővé önértékelésüket. A lelkipásztor rámutatott, az elutasítás és a kiközösítés fájdalmas tapasztalat lehet, ezért gyakran hajlamosak vagyunk olyan dolgokat tenni vagy mondani, amelyekkel elnyerhetjük mások tetszését. A keresztény ember azonban nem az emberek véleményéből meríti identitását, hanem abból, hogy Isten szeretett gyermeke. Presbiteri napot tartottak Lécfalván. A 16. Calvin hét 5. napján a lécfalvi református gyülekezet látta vendégül a Kézdiorbai Református Egyházmegye presbiteri napjának résztvevőit. Az alkalomra mintegy 140 lelkipásztor, presbiter is meghívott vendég érkezett, hogy közösen figyeljenek Isten igéjére, erősödjenek szolgálatukban és együtt gondolkodjanak egyházuk jelenéről és jövőjéről. A nap Beke Boróka karatnai missziói lelkipásztor ige hirdetésével kezdődött, amely a Máté evangéliuma 15. részének 30. versére épült. Az ige hirdetés középpontjában a gyógyulás, az elfogadás és a közösség megtartó ereje állt. A lelkipásztor rámutatott arra, hogy mennyi különböző módon sérülhet meg az ember élete. Bár gyakran az egészséget természetes állapotnak tekintjük, valójában nincs tökéletesen egészséges ember. Mindannyian hordozunk testi, lelki vagy szellemi sérüléseket, hiányokat és terheket. Az ige egyik fontos üzenete szerint Isten közelében helye van a betegnek, a megtörtnek, a fogyatékossággal élőnek és mindazoknak, akik valamilyen módon sérülten hordozzák életüket. A gyülekezetnek és az egyháznak olyan közösséggé kell válnia, ahol senki sem érzi magát kívülállónak vagy másodrendű tagnak. Krisztus körül mindig volt hely a szenvedők számára, és ma is helyet készít számukra az ő egyháza. Az ige hirdetés másik hangsúlyos gondolata a segítők felelőssége volt. A Máté evangéliumában szereplő betegek nem maguktól jutottak Jézushoz, hanem mások vitték őket oda. A kolozsvári református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatóinak szavazatai alapján idén dr. Márton János adjunktus vehette át az évtanára díjat. Arra a kérdésre, hogy milyen feladatok és kihívások határozzák meg az idei évét, elmondta, hogy lelkipásztorként az egyetemi katedrán is leginkább az foglalkoztatta, hogyan adhatja át a Bibliában olvasottakat, miként teheti azokat élővé a mai kor embere számára. Mindamellett, hogy elméletet is tanít, a legfőbb törekvése az, hogy a diákokkal bejárja azt az utat, amely az elmélettől a gyakorlatig vezet. Elmondta, sok esetben, amikor a fiatalokkal a Szentírásról beszélgetett, azt tapasztalta, hogy idegen számukra a bibliai szöveg, különösen az Ószövetség nyelvezete. Pedig az Ószövetség ma is élő üzenetet hordoz, amelyet nem csak megértenünk kell, hanem megélnünk is. Az adjunktus kiemelte, ő a gyakorlati megvalósítás felé igyekszik terelni a hallgatókat. Például azon keresztül, hogy miként valósulhat meg egy-egy konkrét élethelyzetben a fele baráti szeretet, vagy hogyan juthatunk el a valódi megbocsátásig. Bevallotta, számára maga a tanítás mindig kihívás, hiszen folyamatosan aktualizálni kell azt az üzenetet, amit át szeretnénk adni. Ugyanakkor a mai fiatalok világának megértése sem egyszerű feladat, hiszen jelentős a korkülönbség közöttük és tanáraik között. Konfirmandus napot szerveztek Páván. Az alkalom az életre való ifjúsági együttes zenés dicsőítésével vette kezdetét. A résztvevőket nagy tiszteletű Balogh Zoltán egyházmegyei esperes köszöntötte, és külön üdvözölte azokat a fiatalokat, akik ősszel kezdik meg első, illetve második évüket a konfirmációi felkészítőn. Köszöntőjének alapigéje Józsué könyvének ismert bátorítása volt. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Az áhítat középpontjában a félelem és a bizalom kérdése állt. Elhangzott, hogy a konfirmandus korúak életében is természetes módon jelen vannak a szorongások, a bizonytalanságok és a jövővel kapcsolatos kérdések. Sok fiatal keresi a helyét a világban, szeretne megfelelni a környezetének, miközben fontos döntések előtt áll. Isten azonban ugyanazt az útra valót adja ma is, amelyet egykor Józsuénak adott. Nem csupán bátorít, hanem jelenlétét is ígéri. A keresztény ember reménysége éppen abban áll, hogy Isten Jézus Krisztusban mellénk áll, megfogja a kezünket és vezet bennünket életünk útján. Világszerte fokozódott a keresztényüldözés intenzitása, derül ki az Open Doors keresztény missziós szervezet legfrissebb kutatásaiból. Nigériában és a környező országokban az erőszakos cselekmények száma drasztikusan magas. Itt nem csupán elnyomásról, hanem fegyveres támadásokról, emberrablásokról és közösségek elűzéséről van szó. India és környéke egyre inkább a nacionalista vallási törekvések színtere. Itt a jogi korlátozások, például az áttérést tiltó törvények mellett a társadalmi kirekesztés és a helyi közösségek által elkövetett zaklatások jelentik a fő problémát. Közel-Keleten, bár a nyílt háborús konfliktusok intenzitása sok helyen változott, a keresztény közösségek száma folyamatosan csökken. A történelmi keresztény közösségek elvándorlása vagy elszigetelődése továbbra is komoly aggodalomra ad okot. Kínában az állami megfigyelés, az arcfelismerő rendszerek és a digitális adatbázisok segítségével jelentős mértékben korlátozzák a keresztény közösségek gyülekezéseit. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint az opendoors.hu hivatalos portáljai alapján szerkesztettük.
0: Keresztény híreinket hallották Ferenc Amália, rádiónk önkéntes munkatársának a tolmácsolásában.

hagyj el, ha tév úton megyek. Iránytűként küldj pár igaz társat,

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Kegyelem. Kegyelem az, ami megörvendeztet. A kegyelem görögül karisz. Ez a kifejezés ugyanabból a tőből származik, mint a kairein, azaz örvendezni, és a kara, azaz öröm. A karizma kegyelmi ajándék a szolgálatra, és ebből származik. A karisz olyan valamit jelent, ami megörvendeztet, vagy örvendetesen meglep. Gyakran kellemest és kedvességet is értenek rajta. Ugyanezt a latinban is megtaláljuk, kifejezése a grácia. A kegyelem gyakran az ember felé Isten olyan magatartását jelenti, ami megörvendeztet vagy eláraszt. Jelent továbbá jó akaratot, kedvességet, amelyről Lukács evangéliuma második részének 52. verséből, valamint a Cselekedetek könyve második részének 47. verséből olvasunk, továbbá jelent hajlandóságot, személyes részvétet, megbocsátást. Leginkább magas állású személyekre, főképp királyokra vonatkozik ez. Gondolnunk kell itt keletnek korlátlan hatalmú uralkodóira, akiknek kegyétől vagy rossz indulatától emberek sorsa függött. Egy ilyen királynak a kegyelme bőséget, pompát és fölemelkedést hozott. A kegyelem Isten közvetlen beavatkozása. Amikor egy király valakivel szemben kegyelmet gyakorolt, az mindig azt jelentette, hogy annak életébe személyesen belenyúlt, közvetlenül megajándékozta valamivel, vagy vétkeit és büntetését minden fennálló hatóságon és törvényen túl elengedte. Az új szövetség Isten kegyelmén mindig az ő közvetlen beavatkozását, segítségét és adományát érti. Kegyelemben lenni közvetlen kapcsolatban állást jelent Istennel. János azt mondja, evangéliuma első részének 17. versében, a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és a valóság Jézus Krisztus által lett. A törvény útján is van kapcsolata az embernek Istennel, de csak közvetett. Ami a császártól közvetett utakon, sok közvetítő személy és hivatal útján jut el a polgárokhoz, az hatásában sokat gyengül és veszít azzal szemben, ami közvetlenül az uralkodótól jön. A törvény alatt csak gyéren szivárog ez felülről lefelé, de ahol kegyelem van, ott az isteni teljesség. A kegyelem teljességet jelent és szárnyakat ad isteni cselekedetekhez. Pál ismételten beszél Isten kegyelmének gazdagságáról, az Efézus beliekhez írott levél első részének 7. versében, valamint Timóteushoz írott első levél első részének 14. versében. Ott, ahol kegyelem van, a bőségből meríthet az ember. A megkegyelmezettnek isteni bőség adatott, s mindazt, amit mások, minden megerőltetés mellett sem tudnak véghez vinni, ő azt könnyedén megteszi. Aki kegyelmet nyert, közvetlen megállást Isten előtt, az nem állhat többé már a törvény alá, a csupán közvetett viszonyba Istennel, mert így a felülről származó bőséget eljátszaná, és az ember kiesne az Istennel való közösségből. Erről olvasunk a Galatákhoz írott levél második részének 21. versében, valamint az 5. rész 4. versében.
A kegyelem megbocsátás, de egyúttal Isten önmaga odaadása is. A kegyelem gyakran megkegyelmezést, azaz a vétkek elengedését, az istentelenség börtönéből való megszabadítást jelenti. A kegyelem azonban sohasem jelent puszta megbocsátást, hanem mindig Isten önmaga odaadását is. Megjegyzendő, hogy a Szentlélek ajándékát kegyelmi ajándékoknak nevezzük, azaz karizmának. A szó alapjelentése, kegyelem az, ami megörvendeztet, az új szövetségben mindenütt megáll.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelem című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség is.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Maja Nikovszky Éva, Kossuth Díjas íróköltő gondolatával köszöntöm Önöket. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. A következő percekben zenélő Köntös Komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A mai kiadásban Vanda Landowskát, azt a lengyel művésznőt ismerjük meg, aki Csipke Rózsika álmából felébresztette és a koncerttermek reflektorfényébe állította az arisztokratikus hangszerek ékkövét, a csembalót.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Kedves hallgatóinkat! Július 5-én 1879-ben született Varsóban Vanda Landowska, a 20. századi régi zenei reneszánsz egyik kulcsfigurája. Ő volt az, aki a csembalót múzeumi emléktárgyból a modern koncerttermek élő hangszerévé alakította át, olyan zeneszerzők műveit keltve életre, mint Bach, Couperin és Scarlatti. Nem csupán felidézte a múlt zenéjét, hanem olyan életerővel töltötte meg, amely a kortárs közönségben is visszhangra talált. Így a régi zene fogalma történelmi kuriózumból élő hagyománnyá alakult át. A varsói születésű művésznő csodagyerek volt, zongorajátékával már 10 éves korában díjakat nyert Lengyelországban és Németországban. 1900-ban Párizsban feleségül ment Henrik Lev, lengyel etnomuzikológus és folklórkutatóhoz, aki kulcs szerepet játszott karrierjének elindításában, mert férjének folklór iránti szenvedélye terelte Landowska figyelmét a régi billentyűs hangszerek felé. 1909-ben közösen adták ki a Musique Ancienne, régi zene című tanulmányt, amely a 17.-18. századi zene elméletével és előadás módjával foglalkozott és mérvadó lett a témában.

Mozart S-dur zongoraversenyének harmadik tételéből hallottunk részletet Banda Landowska előadásában. A New Yorki filharmonikusokat Arthur Rozsinski vezényelte. Banda Landowska 1900-tól 1912-ig zongorát tanított a Schola Cantorumban, majd 1912 és 19 között csembalót a Berlini Zeneakadémián, a Hochschule für Musikban. Bach, François Couperin és Rameau művei iránti érdeklődése arra késztette, hogy bejárja Európa múzeumait, ahol eredeti billentyűs hangszereket tanulmányozott, régi hangszereket szerzett be, és újakat is készítetett saját kérésére a Pleyel Mühelben. Ezek nagy, masszív felépítésű csembalók voltak, 16 lábas regiszterekkel, és nagyban támaszkodtak a zongora felépítésére. Az elmúlt évtizedekben kimentek divatból, és ez jelentősen rontotta Landowska felvételeinek mai megítélését. A művésznő kitartóan igyekezett bebizonyítani, hogy a korai billentyűs repertoárt méltatlanul hanyagolták el, a csembaló nem csak látványként szép, hanem kiváló koncerthangszer is. Finoman vezette be a közönséget a csembaló világába, eleinte egy művet játszott csembalón, a koncert többi részét pedig zongorán, aztán fokozatosan növelte a csembaló művek számát, míg nem végül teljes koncerteket szentelt a csembalónak. Örökségének egyik sarokkövét jelentik Domenico Scarlatti billentyűs szonátáiról készült felvételei. Ezeket elsősorban az 1930-as évekbeli európai turnéi során rögzítették, majd később az 1950-es években is. Előadása ötvözi a tudományos pontosságot és a magával ragadó életerőt. Az olasz zeneszerző virtuóz stílusának minden eleme megtalálható benne, a tüzes díszítésektől a gyengéd lírai pillanatokig. Játéka gyönyörűen tárja fel a darabok kaleidoszkópszerű jellegét, tiszta artikuláció, dinamikus díszítések és ritmikus lendület jellemzi. Soha nem gyakorolok, mindig csak játszom, mondta Banda Landowska.

Scarlattitól a D-dur és a D-moll zongoraszonátát hallottuk Mandalandowska előadásában. A náci megszállás idején a zsidó származású Mandalandowska Amerikába menekült. Férje még 1919-ben hunyt el egy tragikus autóbalesetben. Az új világban ismét felvette a turnézást és a tanítást, és elkészítette Bach-Goldberg variációinak felvételét azon a hangszeren, amelyre a művet eredetileg komponálták, csembalón. Míg más előadók, mint például Ferruccio Busoni úgy vélték, hogy a korai remek műveket tökéletesítik azáltal, hogy átírják őket a pianisztikus hagyománynak megfelelően, Landowska azt állította, hogy a zene nem fejlődő művészet, és hogy nem lehet úgy tökéletesíteni, mint a tudományt vagy a matematikát. Victor Hugót idézve így fogalmazott. A művészet szépsége abban rejlik, hogy nem alkalmas a tökéletesítésre. A művészet, mint művészet, önmagában véve nem halad sem előre, sem hátra. Hallgassuk meg Bach Goldberg variációinak első felvételéből a variációk témáját, az áriát Mandalandowska előadásában.

0: Bach Goldberg variációinak témájával a mű első felvételéből véget ért a mai zenélő köntös. A csembalista Vanda Landowska művészetével halálának augusztusi évfordulóján fogunk ismét foglalkozni. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös.
2: Zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk, amelyet Nagy Ibolya szerkesztett. A következő percekben a Fike Band előadásában hangzik el néhány ének.

Dicsőítő énekek szóltak a Fike Band előadásában. Ezzel homokora, későjeli műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Palkó Hanna számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Ma Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író-költő gondolatával búcsúzom. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit július 14-én kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek.

0: Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábás-Bolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábás-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíj köteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-es szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-es szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-es szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrocseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a PNL és az USZERE nem lép kormányra a PESZED-ével, a PESZED pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a PNL és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZED-ére vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelentené, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZED-PNL-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítést kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsga feladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A véglegesítő vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozzá el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó. A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából Ne ölben vigye című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéit a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő verseiből olvasom. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felül. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Láttam új eget és új földet. Mintha egy konkrét eseményről számolna be János. Jézus is így beszél az ő dicsőséges megjelenéséről. Meg fogjátok látni az emberfiát eljönni az ég felhőiben. Ez a tanítás átírja a mi földhöz ragadt logikánkat, mert azt mondjuk, hogy hisszük, amit látunk. De amit most látunk, az semmivé foszlik, és egyedül az lesz látható, végleges valóság, ami most még a mi szemünk számára láthatatlan. Az első ég és föld elmúlik, tenger sincs többé. Mindennek, amit a bűn megfertőzött, annak vége lesz. Mindennek, ami rombol, le kell romboltatnia. Mindennek, ami pusztít, el kell pusztulnia. Egyik hitre jutott ember mondta egyszer, ahogy Isten engem megújított, úgy hiszem azt, hogy megadja ezt az esélyt az egész világnak. János látja a szent várost, az új lelki Jeruzsálemet, a mennyei békesség városát, amely leszáll a mennyből. Mint a férje számára felékesített menyasszony. Keresi János a hasonlatokat, és ezt élő emberi kapcsolatok, szeretett közösségek megtapasztalásában sikerül megtalálnia, mert az üdvösség együtt létet jelent. Közös ünneplést, boldog találkozást. Mindazt, amire itt is vágyakozunk, amiért itt is küzdünk, csak valahogy olyan önző formába. Mert ha igazán egészséges az ember lelke, akkor szeret a hozzá közel állókkal együtt ünnepelni. Szeretjük azt, hogyha szeretnek, ha értékelnek, ha örülünk, ha boldogok vagyunk. És van egy hang, ami elmagyarázza a látomást. Isten sátora, mondhatnám azt is, Isten oltalma az emberekkel van. Isten fog velük lakni. Nem ez a vágyunk, nem ez a kérésünk, hogy Isten legyen velünk. Segítsen meg próbákban, betegségekben, küzdelmekben. És ez fog maradéktalanul, feltétel nélkül megvalósulni. Teljességgel körülvesz oltalma, irgalma, áldása. És nagy lelki meggyógyulásban lesz részünk. Mély lelki sebeket hordozunk nagyon sokan, csalódásokat, amik elkeserítenek, és talán amit a legközelebbiektől kaptunk. Összetört álmokat, sértéseket, hűtlenséget, bántalmazásokat, bűnöket, amiket elkövettünk, amiken lehet, hogy könnyen túlléptünk, de mégsem hagynak nyugodni. És milyen jó azt olvasni a 4. versben, a Szentírás egyik legvigasztalóbb kijelentésében, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Nyoma sem marad, ahogy nincs nyoma a sötétségnek se, amint kisüt a nap. És nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Eszünkbe se jut, semmi sírelem, amit megemlítenénk. Csak az Isten végtelen szeretete, Krisztus végtelen jósága. Csak az jut eszembe, hogy milyen nagy kegyelmet kaptam, és hogy ez mekkora öröm. El kell kezdjük mennyországiasan élni az életünket. Már most. Más lehet az életszemléletünk, az egymáshoz való viszonyulásunk, ha úgy tudnánk gondolni a mellettünk élőre, hogy végtelen örömben leszek vele együtt. Azt mondja a trónon ülő, vagyis az Isten kijelentése. Ő kezeskedik arról, hogy ez megvalósul. Erről szól az egész Szentírás, hogy a beszédek megbízhatóak és igazak. Legyenek számunkra is azok, tartsuk szem előtt, és éljünk úgy, hogy várjuk az Urat szeretetben szolgálva, egymás javát keresve, Istent magasztalva már itt, és majd egykor az ő örökké valóságában. Amen.
Köszönjük Istenünk ezeket a nagyszerű kijelentéseket, hogy miközben itt csetlünk, botlunk ebben a földi életben, miközben annyi sérelmünk van, annyi minden zavar, bánt és okoz nekünk sebeket, és mi is annyi sebet okozunk másoknak, aközben te arról beszélsz, hogy amit te készítesz, ott nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz semmi, amivel bántani tudjuk egymást. Add, hogy igazán vágyakozzunk erre a mennyei örömközösségre. És add, hogy már itt ebben a földi életben próbáljunk e szerint élni, amennyire tőlünk telik a te lelked vezetésével. Így kérünk, áld meg ezt a mai napunkat, és légy kegyelmedből, szüntelenül mellettünk. Amen.

Isten üzenete ma a Hajdó Tíme, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Ne ölben vigye. Anthony de Mello nyomán. Problémákat úgy oldunk meg, ahogyan megszoktuk. A háború után történt. Azokban a napokban, amikor újra elindultak az első villamosok a városban. Az egyik utas újságpapírba burkolt nagy csomagot tartott az ölében. A kalauz, miután kezelte a jegyét, szigorúan ránézett. Miféle hatalmas csomag az ott az ölében? Egy bomba, ami nem robbant fel. A kertünkben találtam. Gondoltam, elviszem a tűzszerészekhez. Hihetetlen, hogy milyen felelőtlen utasok vannak, dörrent rá a kalauz. Hogy tarthat egy ekkora csomagot az ölében, menet közben? Azonnal tessék az ülés alá tenni, ez így van előírva. Persze, természetesen, bocsánat, mondta az utas, és az ülés alá helyezte a fel nem robbant bombát.

Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Márk evangéliuma, 2. részének 27. verse.

a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 14-én kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író, költőtollából származik, és így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kukta rovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most a hír összefoglalónk következik.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábás-Bolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábás-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrucseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Acer Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítést kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek.
1: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
0: Rövid híreinket hallhatták, a következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel Lukács Orsolyával.
2: Július 14-e az év 195. szökőjében 196. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 170 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 939-ben megválasztották 9. István pápát. 1789-ben Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1849-ben Bácskában a Kishegyes, a Fekete-hegy és a Szeghegy között Wetterb Antal és Gulyon Rikárd szétverték Jellasics horvát-bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája. 1929. július 14-én szűnt meg a Cimbora, képes gyermekújság, amelynek több éven át Benedek Elek volt a főszerkesztője. Egy ideig hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb Jó gyermekek képes hetilapja, majd a Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja alcímmel. A Kisbaconban élő főszerkesztő rendkívül nehéz feltételek mellett nem csak erkölcsnevelő, célzatú, szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzeni rovat útján nagyszámú gyermeklevelezőjének helyesírását, fogalmazáskészségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. A lap kiadásában jelent meg a Cimbora könyvtára könyvsorozat.

2000-ben Budapesten megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2016. július 14-én Nizzában, késő este a híres tengerparti angol sétányon, a Franciaország nemzeti ünnepi tűzijáték után hazainduló tömegbe hajtott teherautóval nagy sebességgel egy tunéziai származású nizzai. 2 kilométert tett meg cikcakban haladva, hogy minél több áldozat legyen, miközben fegyverével a rendőrökre lőtt. A teherautót végül a rendőrök megállították, miután a sofőrt lelőtték. 86-an meghaltak, köztük 10 gyerek és 202 személy sebesült meg. Az áldozatok közt 29 ország állampolgárait azonosították. A támadást mintegy másfél nappal később az iszlám állam vállalta magára. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 14-én születtek. 1903-ban született Irving Stone, amerikai író, aki híres történelmi személyekről írt életrajzi regényeket. A The Agony and the Ecstasy Michelangelo, a Last for Life című regény pedig Vincent van Gogh életéről szól, mindkettőt megfilmesítették. Magyarul Michelangelo, regényes életrajz és a napsugár fia Van Gogh életet címen jelent meg. 1910-ben megszületett William Hanna, amerikai rajzfilmes, a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. Társával, a szintén világhíres Joseph Barberával 1957-ben alapították meg közös stúdiójukat, a Hanna-Barberát, melynek számos rajzfilm klasszikust köszönhet a világ. A két zseniális rajzfilmes stúdiói Hollywood legismertebb animációs vállalataival nőtték ki magukat, munkáik százai a popkultúra szerves részeivé váltak. Első híres rajzfilmjük a Tom és Jerry volt, amely még filmvászon aratott hatalmas sikert. A két kőkorszaki szaki, Frédi és Béni történetének ötlete 1960-ban fogant meg, és a róluk szóló történet volt az első tévés rajzfilm sorozat az Egyesült Államokban, amelyet főműsor időben sugároztak. Azután következett a Jetson család, majd Scooby-Doo, a kutya, aki először a 70-es években örvendeztette meg a kicsiket és a nagyokat a tévéképernyőn, majd nagy sikerű film is készült a játékos Epp kalandjaiból. A 80-as években a Smurfök, vagyis a Hupikék-Törpikék, e pici kék emberszerű lények lettek a szerzőpáros legkedveltebb figurái, s az ő történeteikből készült tévéshow mintegy 30 országban látható. Az évek során Hanna és Barbera számos Emmy-díjban tévés kitüntetésben részesültek. 1994-ben az amerikai tévés hírességek csarnokában is örökös tagságot kaptak. Legismertebb, leghíresebb alkotásaik a Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki, Tom és Jerry, Foxy Maxi, Maci Laci, Jetson család, Scooby-Doo, Hupikék törpikék és Flúgos futam. 1918-ban született meg Ernst Ignant Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége. Szakmai tökéletessége mellett filmjeinek problematikája morális, tépelődő attitűdje teszi művészetét egyedülállóan jelentősi. Kedvelt témaválasztása a lélektani konfliktusok részletes ábrázolása. Ilyen film trilógiája Tükör által homályosan, Úrvacsora és a Csend, amelynek szereplői magukat és egymást kínozzák, miközben olyan szellemi nyugalmat keresnek önmaguknak, amelyből hiányzik Isten. 1919-ben jött a világra Giuseppe Ventura, olasz származású francia színész. Kemény gangsterként jelenik meg legtöbb filmbeli alakításán, gyakran játszott barátja Jean Gabin oldalán. A Bűn és bűnhődés című filmben Gustave Messonnier-t alkotja. 1945. július 14-én született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 14-én leltek örök nyugalomra. 1223-ban meghalt II. Fülöp Ágost, francia király. 1790-ben halt meg Ernst Gideon von Laudon, osztrák tábornagy, a Habsburg Birodalom egyik legsikeresebb hadvezére.
1939-ben elhunyt Alphonse Maria Mucha, cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő és nagy sorozatú nyomtatott grafikai művek alkotója. Bár művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, nem vallotta magáénak az Art Nouveau elveit, nézeteit inkább a szimbolizmussal rokonította. Művészetében a dekorativitás anatómiai pontossággal párosul Prágában, a világszerte ismert szecessziós festőművész életének és műveinek szentelték. Prága barokk épületékben, a Kaunis palotában működik a Mucha Múzeum. 1952-ben lelt örök nyugalomra Olasz Péter, erdélyi magyar hitszónok, közíró. A napi intellektuális életből vett előadásai népszerűek voltak. Az Orsváth Kálmán szerkesztette erdélyi lexikon számára számos katolikus egyházi vonatkozású adatot szolgáltatott. 1940-ben kilépett a jezsuita rendből és a nagyváradi római katolikus egyházmegyében vállalt munkakört. 1967-ben meghalt Tudor Árgezi, román költő, prózaíró, műfordító és publicista. Eredeti neve Ion N. Teodorescu. Írói álnevét, ahogy saját maga elmondta, az Ágyes folyó ókori nevéből, Ágyesis, vette. Más kritikusok szerint két híres eretnek, Arius és Géza nevének egyesítéséből ered. Újabb kutatás szerint a hivatalosan a dajkájaként számon tartott, valójában vérszerinti édesanyja, a székely Ergézi Rozália nevének románosított alakját vette fel. 1975-ben halt meg Lengyel József, Kossuth Díjas magyar író, költő. 2003-ban meghalt Janikowski Éva, Kossuth Díjas író, költő. Kossuth Díjas gyermek és ifjúsági könyvek írója. Könyvei 35 nyelven jelentek meg, első könyvét 1957-ben adták ki, és azóta még 32 könyvet írt. 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter, Kossuth és József Attila díjas magyar író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Emléknap is kapcsolódik a mai naphoz, Franciaországban ma, július 14-én ünneplik a függetlenség napját, a Bastille 1789. évi elfoglalásának emlékére.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Lukács Orsolyával. A következőkben Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktarovatunkban a zöld borsó pesztós tészta saláta receptjét hoztam el a kedves hallgatóknak. Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha négy főre készítjük. 300 g zöld borsó, 1 gereszt fokhagyma, 40 g parmezán, 30 g fenyőmag, 1 csokor bazsalikom, 1 csokor petrezselyem, 10 ml olívaolaj, 1 darab citrom, só, bors, 400 g fusszili tészta, 1 darab kígyóborka, 250 g koktélparadicsom. Most pedig lássuk az elkészítést. A zöld borsót 2-3 perc alatt lobogó sós vízben blansírozzuk, majd jeges vízbe szedjük, hogy megőrizze élénk színét. A felét a gép tartájába tesszük a fokhagymával, a reszelt parmezánnal, a fenyőmaggal, a bazsalikommal és a petrezselyemmel, az olívaolajjal és a citrom finomra reszelt héjával, valamint a levének a felével együtt. Sózzuk, borsozzuk, majd sima, krémes pesztót készítünk belőle. A tésztát bősós vízben al dentére főzzük, leszűrjük, majd hideg vízzel leöblítjük és teljesen lehűtjük. Az uborkát felkockázzuk, a koktélparadicsomokat félbevágjuk vagy negyedeljük, a kihűlt tésztát összeforgatjuk a zöld borsó pesztóval, hozzáadjuk a félretett zöld borsót, az uborkát, a paradicsomot. Ha szükséges, még egy kevés citromlével, sóval és borssal igazítunk az ízén. Tálalás előtt legalább egy órára hűtőbe tesszük, hogy az ízek szépen összeérjenek.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 főre készítjük a zöldborsópesztós tészta salátát. 300 g zöldborsó, 1 gereszt fokhagyma, 40 g parmezán, 30 g fenyőmag, 1 csokor bazsalikom, 1 csokor petrezselyem, 10 ml olívaolaj, 1 darab citrom, só, bors, 400 g fuszili tészta, 1 darab kígyóborka és 250 g koktélparadicsom. Remélem tetszett a kedves hallgatóinknak a zöld borsópesztós tészta saláta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a streetkitchen.hu oldalán megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: Július 14-én Őrs, Stella, Ferenc, Töhötöm névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek.
4: Az Őrs török, magyar eredetű, régi magyar személynév. Törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban S-sel ejtett változata, jelentése csillag. A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Francius formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése francia. A Töhötöm török magyar eredetű név, a Töhötöm névből származik, jelentése fejedelem, herceg. Köszöntünk tehát július 14-én minden Őrs, Stella, Ferenc, Töhötöm nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket! A fel-

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Random Trip Hajolj közel című zeneszámával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 14-én, kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író, költőtollából származik, és így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai. A következő percekben híreinket hallhatják, majd jó hírcsendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig álhidattal zárjuk a műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra. Most híreink következnek.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíj köteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-ös szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-ös szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-ös szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrocseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a PNL és az USZERE nem lép kormányra a PESZEDE-vel, a PESZEDE pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a PNL és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZEDE-re vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelentené, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZEDE-PNL-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítés kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsga feladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A végleges vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hídépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéit a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő verseiből olvasom. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többi. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felül. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Láttam új eget és új földet. Mintha egy konkrét eseményről számolna be János. Jézus is így beszél az ő dicsőséges megjelenéséről. Meg fogjátok látni az emberfiát eljönni az ég felhőiben. Ez a tanítás átírja a mi földhöz ragadt logikánkat, mert azt mondjuk, hogy hisszük, amit látunk. De amit most látunk, az semmivé foszlik, és egyedül az lesz látható, végleges valóság, ami most még a mi szemünk számára láthatatlan. Az első ég és föld elmúlik, tenger sincs többé. Mindennek, amit a bűn megfertőzött, annak vége lesz. Mindennek, ami rombol, le kell romboltatnia. Mindennek, ami pusztít, el kell pusztulnia. Egyik hitre jutott ember mondta egyszer, ahogy Isten engem megújított, úgy hiszem azt, hogy megadja ezt az esélyt az egész világnak. János látja a Szent Várost, az új lelki Jeruzsálemet, a mennyei békesség városát, amely leszáll a mennyből. Mint a férje számára felékesített menyasszony. Keresi János a hasonlatokat, és ezt élő emberi kapcsolatok, szeretett közösségek megtapasztalásában sikerül megtalálnia, mert az üdvösség együtt létet jelent. Közös ünneplést, boldog találkozást. Mindazt, amire itt is vágyakozunk, amiért itt is küzdünk, csak valahogy olyan önző formába. Mert ha igazán egészséges az ember lelke, akkor szeret a hozzá közel állókkal együtt ünnepelni. Szeretjük azt, hogyha szeretnek, ha értékelnek, ha örülünk, ha boldogok vagyunk. És van egy hang, ami elmagyarázza a látomást. Isten sátora, mondhatnám azt is, Isten oltalma az emberekkel van. Isten fog velük lakni. Nem ez a vágyunk, nem ez a kérésünk, hogy Isten legyen velünk. Segítsen meg próbákban, betegségekben, küzdelmekben. És ez fog maradéktalanul, feltétel nélkül megvalósulni. Teljességgel körülvesz oltalma, érgalma, áldása. És nagy lelki meggyógyulásban lesz részünk. Mély lelki sebeket hordozunk nagyon sokan, csalódásokat, amik elkeserítenek, és talán amit a legközelebbiektől kaptunk. Összetört álmokat, sértéseket, hűtlenséget, bántalmazásokat, bűnöket, amiket elkövettünk, amiken lehet, hogy könnyen túlléptünk, de mégsem hagynak nyugodni. És milyen jó azt olvasni a 4. versben, a Szentírás egyik legvigasztalóbb kijelentésében, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Nyoma sem marad, ahogy nincs nyoma a sötétségnek se, amint kisüt a nap. És nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Eszünkbe se jut, semmi sírelem, amit megemlítenénk. Csak az Isten végtelen szeretete, Krisztus végtelen jósága. Csak az jut eszembe, hogy milyen nagy kegyelmet kaptam, és hogy ez mekkora öröm. El kell kezdjük mennyországiasan élni az életünket. Már most. Más lehet az életszemléletünk, az egymáshoz való viszonyulásunk, ha úgy tudnánk gondolni a mellettünk élőre, hogy végtelen örömben leszek vele együtt. Azt mondja a trónon ülő, vagyis az Isten kijelentése. Ő kezeskedik arról, hogy ez megvalósul. Erről szól az egész Szentírás, hogy a beszédek megbízhatóak és igazak. Legyenek számunkra is azok, tartsuk szem előtt, és éljünk úgy, hogy várjuk az Urat szeretetben szolgálva, egymás javát keresve, Istent magasztalva már itt, és majd egykor az ő örökké valóságában. Amen.
Köszönjük Istenünk ezeket a nagyszerű kijelentéseket. Hogy miközben itt csetlünk, botlunk ebben a földi életben, miközben annyi sérelmünk van, annyi minden zavar, bánt és okoz nekünk sebeket, és mi is annyi sebet okozunk másoknak, aközben te arról beszélsz, hogy amit te készítesz, ott nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz semmi, amivel bántani tudjuk egymást. Add, hogy igazán vágyakozzunk erre a mennyei örömközösségre. És add, hogy már itt ebben a földi életben próbáljunk ez szerint élni, amennyire tőlünk telik a te lelked vezetésével. Így kérünk, áld meg ezt a mai napunkat, és légy kegyelmedből, szüntelenül mellettünk. Amen.

Isten üzenete ma a Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Ne ölben vigye. Anthony de Mello nyomán. Problémákat úgy oldunk meg, ahogyan megszoktuk. A háború után történt. Azokban a napokban, amikor újra elindultak az első villamosok a városban. Az egyik utas újságpapírba burkolt nagy csomagot tartott az ölében. A kalauz, miután kezelte a jegyét, szigorúan ránézett. Miféle hatalmas csomag az ott az ölében? Egy bomba, ami nem robbant fel. A kertünkben találtam. Gondoltam, elviszem a tűzszerészekhez. Hihetetlen, hogy milyen felelőtlen utasok vannak, dörrent rá a kalauz. Hogy tarthat egy ekkora csomagot az ölében, menet közben? Azonnal tessék az ülés alá tenni, ez így van előírva. Persze, természetesen, bocsánat, mondta az utas, és az ülés alá helyezte a fel nem robbant bombát.

Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Márk evangéliuma, 2. részének, 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigyed című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat július 14-én kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író és költőtollából származik, és így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána aktuális rovatunk következik, a maradék időben pedig a nap áhítata csendül fel. A pontos idő 7 óra 30 perc, most rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrucseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az oktatás.

Egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben a Fikebend énekel.

0: Az elmúlt percekben a Fikeband énekelt, a következőkben pedig aktuális összeállításunkat hallhatják. Mai témánk nyáron hőség ellen. Mit együnk, mit tegyünk? Nyáron a magas hőmérséklet komoly terhet jelent a szervezetre, ezért ilyenkor különösen fontos odafigyelni a megfelelő táplálkozásra és folyadékbevitelre. De milyen ételek segítenek átvészelni a kánikulát, és mire érdemes odafigyelni a forró napokon? Erről kérdeztük Józsa Noémi dietetikust. A riporter Ungvári Szende.
1: Szerinted miért viseli meg ennyire a szervezetünket a nyári hőség?
2: Azért, mert ilyenkor a szervezet ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy a testhőmérsékletünket normális szinten tartsa. Ennek legfontosabb módja ugye az izzadás, amivel azonban nem csak a vizet, hanem ásványi anyagot is vesztünk

0: és hogyha ezt nem pótoljuk megfelelően, akkor könnyen kialakulhat fáradtság, fejfájás, szédülés, vagy akár rosszulét is. És éppen ezért fontos, hogy különösen odafigyeljünk nyáron a rendszer és folyadékfogyasztásra, valamint a vízben gazdag ételekre, például gyümölcs-zöldség fogyasztásra.
1: Ezekben a nagy kánikulákban a szervezet egy kicsit ugye másképp működik, mint a hűvösebb napokban. Igazából itt egy plusz kérdésem is lenne, hogy mi a különbség a nyári és a hűvösebb hónapokban, hogy hogyan hat ez a szervezetünkre?
0: A folyadék igény ilyenkor ugye egyénenként eltérő, tehát hiszen attól függ, hogy életkortól, testsúlytól, fizikai aktivitástól, és attól is, hogy mennyit tartózkodunk a napon. Tehát nyáron különösebben fontos, hogy sokkal többet ígyunk, de általánosságban elmondható, hogy napi 30-35 ml folyadék per testsúly kilogrammal lehet számolni. De ez mondom, hogy attól függ, hogy mennyit tartózkodsz a napon, de ez a minimális 2 liter víz általánosságban elmondható téli időszakban is, de nyáron ez ennél nyilván, hogy több is növekszik annak függvényében, amit az előbb felsoroltam.
1: Ha már a téli hónapokban vagyunk, akkor például télen a folyadékot, mármint a vizet kiválthatja, például a tea fogyasztás, vagy ez ilyen tévhit, hogy igazából csak vizet szabad innunk, vagy tegyük fel 1 liter víz és 1 liter teát fogyasztunk.
0: Jó kérdés. Általánosságban a szervezetnek vízre van szüksége, de mikor folyadékról beszélgetünk, akkor ide tartoznak a levesek, a smoothiek, cukrozatlan teja, ezek mind-mind nagyon jó alternatívák lehetnek, ugyanígy télen is és nyáron is. Tehát nem feltétlenül csak a vízre gondolok, hanem a nap összességében, amilyen folyadékot megiszunk.
1: A kiszáradás tünetei gyakran csak akkor válnak feltűnővé, amikor a szervezet már folyadékhiánnyal küzd. Melyek azok a korai jelek, amelyekre érdemes jobban odafigyelni?
0: Hát elsősorban ugye a szomjúság érzet, de amikor már ezt érezzük, akkor általában a szervezet már dehidratált, tehát ki van száradva, és nem érdemes ezt megvárni. Korai tünetek közé tartozik a szájszárosság, fejfájás, fáradékonyság, koncentrációs zavarok, szédülés, és valamint az, hogyha a vizelet sötétebb színűvé válik, és ritkábban kell vizelni, tehát ezt is fontos lehet, hogy közbe figyelni a vizeletnek a színét. És hogyha ezeket észleljük, akkor érdemes mielőbb pótolni, és súlyosabb esetben rosszul létez, vagy hőkimerüléshez is vezethet, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni ezekre.
1: A szezonális zöldségek és gyümölcsök ilyenkor bőségesen rendelkezésre állnak. Milyen szerepet töltenek be ezek a nyári étrendben?
0: Érdemes nyáron könnyen emészhető ételeket választani. Olyan ételek kerüljenek a tányérra, mint például a friss zöldségek, gyümölcsök, saláták, a sovány húsok, halak, például fermentált ártányvékek, túrjoghurt vagy kefir például. Ezek nem csak tápanyagokban gazdag, hanem több vizet is tartalmaznak, így a hidratáltság szempontjából is fontos. Amit kerülni érdemesebb igazából azok a nagyon zsíros, nagyon nehéz bő olajokban sült ételek, az erősen szerezett élelmiszerek, ezek megterhelhetik az emésztőrendszert, és fokozhassák a kellemetlen teltségérzetet így a nagy kánikulákba. Annyi, hogy még érdemesebb felosztani több étkezésekre, tehát 3-4 étkezésre is. Sokan úgy csinálják, hogy naponta kétszer esznek nagyot, és ez lehet, hogy megterhelő gyomornak, és diszkomfort érzés jöhet azután, ezért érdemes kisebb adagokat enni, és felosztani ezt a nagyobb mennyiséget.
1: Ha már zsíros ételekről beszélgetünk, akkor ugye a szabadtéri sütések, grillezések és piknikek a nyár kedvelt programjai, ugyanakkor élelmiszerbiztonsági szempontból is odafigyelést igényelnek. Szerinted mire kell ügyelni az ételek tárolása és elkészítése során, illetve ilyenkor is hanyagoljuk igazából a jó zsíros ételeket, amit megrillezünk, mert ugye ha már nyár, akkor szalonna, aminek még a zsírját is kenyérre csöpögtetjük, és úgy esszük meg.
0: Igen, tehát igen, a nyári melegben ilyenkor a baktériumok sokkal gyorsabban elszaporodnak az élelmiszereken, ezért különösen a higiéniára nagyon oda kell figyelni. Ami elsősorban én javasolnék, hogy a hűtést igénylő ételeket ne hagyjuk hosszabb ideig szobahőmérsékleten vagy a napon, és szállításkor is érdemes hűtőtáskát használni, ugyebár a grillezésnél ügyeljünk arra, hogy a húsok megfelelően átsüljenek, és ne legyen nyers. És a nyers, illetve a kész életek ne nagyon érintkezzenek egymással, mert ugye növeli a keresztényeződés kockázatát. Emellett a gyakori kézmosás, tiszta eszközök használata, ez ugye alapvető az ételmérgezések megelőzésében. A szalonnás kérdésedre válaszolva, én azt szoktam javasolni, hogy a mértékletességen van a lényeg, és nem szeretem ezt a nagyon végletet, hogy semmit se együnk, hanem mindent lehet csak mértékkel. Most, hogyha az ember odafigyel, most egy nagy adag zöldséges tálat eszik, sovány, fehérje forrással, húsokkal, most ha egy kis darab szalonnát fog enni, ez sem jól neki az az étel, mert úgyis ez az élmény, amit közösen megélnek a barátokkal, az fog számítani, és nem arra fog emlékezni, hogy ő most szalonnát evett, hanem arra, hogy milyen jó kis beszélgetés alakult ki. És nyilván, hogy fontos, hogy emellett a mozgásra is odafigyeljünk, és ne legyen folyamatosan csak a szalonna, vagy csak a kövérhús, hanem mellette még ugye a soványabb hús, például csirke, pulyka, ezeket választjuk előtérbe, de nem kell félni. Tehát, hogy a mértékletességen van a lényeg, tulajdonképpen ezt akartam mondani.
1: Különbözik-e a gyermek, az idősek vagy a krónikus betegek étrendje a hőség idején?
0: Igen, ezek a csoportok érzékenyebbek a nagy melegekre, ezért különösen odafigyelni rájuk. A gyermekek és az idősebbek könnyebben kiszáradhatnak, ezért fontos, hogy rendszeresen kínáljuk őket folyadékkal, ne csak akkor, amikor ők kérik. És az ételmükbe is olyan ételeket tegyünk, ami fent említett ételcsoportokat, amiről beszéltem, hogy sok zöldség, gyümölcs, testkérlésű gabonák. Krónikus betegségek, például szív- és érrendszeri vagy vesebetegség esetén azonban a folyadék bevételre vonatkozó ajánlások eltérőek, ezért ilyenkor mindig a kezelőorvos vagy a dietetikus egyéni javaslatát kell előtérbe helyezni. Tehát nem mindenkinek javasolt ez, hogy sok vízfogyasztás, ilyenkor az orvosi javaslatra kell hallgatni.
1: Mit tanácsolsz azoknak, akik a nagy melegben is sportolnak, vagy fizikai munkát végeznek?
0: Érdemes a tevékenység előtt, közben és utána is hidratálni, ez nagyon-nagyon fontos. Ha lehet, ezeket a nagyobb fizikai megterheléseket inkább a reggeli vagy az esti hűvösebb órákra időzíteni, a legnagyobb tűz, nem amikor a legnagyobb tűzőnap van. És a másik az, hogy figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, ha szédülés, erős fáradtság vagy fejfájás jelentkezik, akkor mindenképpen hagyjuk abba, és pihenjünk meg hűvös helyen. Egy óránál rövidebb átlagos intenzitású mozgás során a víz általában elegendő, tehát nem szükséges elektrolit pótlás. Hogyha ennél nagyobb, intenzív edzés, több óránál tartó kemény fizikai munkáról van szó, akkor izzadásul ugye több ásványanyagot vesztünk, ezért javasolható a pótlás is, indokolt lehet.
1: Ilyenkor szükség van plusz vitamin vagy ásványi anyag pótlásra?
0: Általánosságban nincs szükség nyáron külön vitamin vagy ásványanyag pótlásra, hogyha valaki változatosan és kiegyensúlyozottan táplálkozik. Tehát a szezonális gyümölcsök és zöldségek ilyenkor bőségesen biztosítják a legtöbb szükséges vitamint és ásványi anyagot. Kivételt jelenthetnek ugye azok, akik erősen izzadnak, például elveszett folyadék az elektrolitok pótlására, vagyis hogy például, hogyha ugye kemény fizikai munkát végeznek, ugye ilyenkor pótlásra is kell figyelni, de a vitamin vagy étrendkiegészítőt azonban csak indokolt esetben egyéni szükséglet alapján érdemes alkalmazni, nem rutinszerűen.
1: Szerinted melyek a leggyakoribb tévhitek a nyári táplálkozással kapcsolatban?
0: Hát az egyik az, hogy csak akkor kell inni, amikor már szomjasok vagyunk, pedig ugye ilyenkor már említettem, hogy a szervezet már ki van száradva. Sokan azt is gondolják, hogy az üdítők vagy az alkohol jól hidratálnak, pedig legjobb választás továbbra is a víz. És gyakori tévhit az is, hogy a gyümölcsök önmagukban fedezik a folyadék szükségletet, bár magas a víztartalmuk, a megfelelő hidratáláshoz rendszeres folyadékfogyasztás szükséges, tehát nem elég az egyáltalán. Emellett sokan nyáron teljesen kihagyják a főétkezéseket, pedig ilyenkor is fontos a kiegyensúlyozott változatos étrend, csak érdemes a könnyebb fogásokat előnybe részesíteni. Tehát a nyáron is ugyanazokat az étrendi javaslatok vannak, mint télen, vagy ősszel, vagy akár tavasszal.
1: Ha már alkoholról beszélünk, akkor ebbe a nyári melegbe ugye egyszer-egyszer van, amikor megkívánjuk a hideg, hűsítő alkoholt. Szerinted mennyi a maximum, amit megihatunk egy nap?
0: Azt tudni kell, hogy az alkoholra nincs általános javaslat, ami megengedett. Hivatalos, tudományos cikkekből nem javasolt az alkohol semmilyen fajtája. Most az, hogyha megiszünk egy fröccsöt például, ami ugye vízzel van, és ez egy jó alternatíva lehet például, de fontos, hogy mivel az alkohol visszatartsa a szervezetünkben a vizet, azért fontos, hogy ahogy alkoholt iszunk, mellette ígyunk meg egy pohár vizet, vagy két pohár vizet, és akkor így sok hidratáltabb marad a szervezetünk.
1: Tudnál ajánlani néhány egyszerű, tápláló, egészséges nyári ételt és italt?
0: Persze, tehát ilyenkor nem kell amúgy bonyolult, különleges ételekre gondolni, tehát a nyári táplálkozás alapja ugyanaz, mint az egész évben. Sok zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabonák, megfelelő fehérjebevitel és elegendő folyadék. Nyáron inkább az ételek könnyedségére és a megfelelő hidratálására érdemes ugye nagy hangsúlyt fektetni. Jó választás lehet például egy nagy adag vegyes saláta, grillezett csirkemellel vagy hallal, hideg joghurtú zöldséges saláta, 10 óraira vagy uzsonnára kiváló görögdínya, sárga dínya, bogyós gyümölcs vagy más szezonális gyümölcs például olajos magvakkal. És italok közül továbbra is a víz a legjobb választás, de a cukrozatlan tea vagy a citrommal, uborkával, mentával ízesített víz is alternatíva lehet például.
1: Ha a hallgatóknak 3 tanácsot kellene kiemelj a kánikulában, melyek lennének azok?
0: Az első az, hogy mindig legyen nálunk víz. Legyen mindig szem előtt, legyen egy kis flakonunk vagy egy üvegünk, amit meg tudunk tölteni. Én személy szerint könnyebben tudok flakonból inni, mert könnyebben tudok számolni is, hogy mennyit ittam még. Tényleg nagyon fontos, hogy elegendő vizet fogyasztunk. A másik az, hogy választunk változatos étrendet, sok szezonális gyümölcsöt, annyi kis finom gyümölcs van most jelenleg, ezeket használjuk ki, mert most ezek nagyon-nagyon vitaminbombák, ásványi anyag, antioxidánsokban gazdag, úgyhogy ezeket mind-mind-mind tiszta jóságok vannak benne, úgyhogy kár lenne nem kihasználni. Nem csak a víztartalmuk miatt jó a zöldség és gyümölcsfogyasztás, hanem amellett is, hogy vitaminokat, ásványanyagokat és rostokat tartalmaznak, antioxidánsokban is biztosítanak a szervezetnek, ami ugye az oxidatív stressz ellen véd, és támogatják az emésztést is, úgyhogy mindenképpen érdemes ezért is fogyasztani. Érdemes naponta többször is fogyasztani belőlük, minél változatosabb színekben és formában. A harmadik az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szervezetünk jelzéseire, hogyha fejfájást tapasztalunk, szédülést, erős fáradtságot vagy rosszul létet, pótoljuk folyadékkal, és ha úgy alakul, hogy még rosszabb, akkor merjünk segítséget kérni, mert nem szégyen. És figyeljünk egymásra, és azután, hogyha lássuk, hogy valaki rosszul van, nyugodtan menjünk oda, kérdezzünk meg, hogy van-e valamire szüksége, mert sajnos gyakori az, hogy a kiszáradás, főleg itt a nyári kánikulában.
2: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, ahol Ungvári Szente beszélgetett Józsa Noémi dietetikussal. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg Lukács Orsolya tolmácsolásában.

diktatunk címe: először imádkozni. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradnunk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének első verse. A következő percekben John D. Baun, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Régóta golfoztam, de javítanom kellett a képességeimen, ezért úgy határoztam, hogy órákat veszek. A szakember, aki foglalkozott velem, nagyon készséges volt, és több dologra rámutatott, amivel javulhatnék. Korábban már sok módszert kipróbáltam, de azok nem működtek. Kiderült, hogy a megoldás a szakember irányításában rejlik. Akár munkával, családdal vagy barátokkal kapcsolatos kihívásaim vannak, gyakran próbálom magam megoldani a dolgot. Időnként szerencsés vagyok és sikerül. De sokszor csak többszöri kudarc után imádkozom a helyzetért, és keresem Isten útmutatását. Ha elgondolkodom, ennek a viselkedésnek nincs értelme. Az imádságnak kell lennie a kormánykeréknek, ami irányítja az életünket, nem pedig a pótkeréknek, amit vészhelyzetben előhúzunk. Amikor kihívásokkal szembesülünk, első lépésben kell Istenhez fordulnunk imádságban. Mennyei Atyánk teremtett minket, és jobban ismer, mint mi magunkat. Isten nem csak a szükséges vezetést adja meg, hanem a békességet is.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, nagy kiváltság, hogy imában hozzád jöhetünk. Segíts, hogy mindenben, kis és nagy dolgokban is a te vezetésedet keressük. Amen.

Az imádság az első lehetőség, nem az utolsó tartalék, mondja ez John D. Baun, Egyesült Államok beli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik nem tudnak imádkozni.

Lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Szabó Anita számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve még sok érdekességgel készülünk önöknek. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami Janikovszky Éva Kossuth Díjas író, költőtollából származik, és így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott napot kívánok! Békesség Istentől, ami hamarabbi viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-s szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-s szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-s szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrocseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a PNL-e és az USZERE nem lép kormányra a PESZEDE-vel, a PESZEDE pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a PNL-e és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZEDE-re vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelenteni, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZEDE-PNL-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítést kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsga feladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A végleges vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az erdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Kárpátalja. Házaspárok hétvégéjét szerveznek Csongoron július 16-a és 19-e között. A program célja, hogy a résztvevő párok kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, időt töltsenek egymással, valamint megerősítsék kapcsolatukat és hitüket. A szervezők lelki feltöltődést, közös beszélgetéseket, előadásokat és kikapcsolódási lehetőségeket ígérnek. A négynapos alkalom csütörtökön délután 5 órakor kezdődik, és vasárnap ebéddel zárul. Az alkalomról ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Egy házaspárok hétvégéje program kapcsán szeretnénk a következő percekben kicsit a házasság intézményével beszélgetni, mely július 16-án pont egy hét múlva veszik kezdetét, 19-éig a Betesda szenvedélybetegmentő missziónak a programjai között látjuk ezt a felhívást, és egy nagyon izgalmas téma, idő egymásra, idő Istennel, és utána kerestem itt a felkészülő beszélgetéseik gondolat erejéig, hogy meghökkentő mennyi időt töltünk a pár.

0: Munkával szokták ezt a rádióban mondani a munkatársak, hogy mi több időt töltünk együtt, mint a saját feleségeinkkel vagy családtagjainkkal. És ha megnézzük a statisztikákat, akkor igaz az állítás. A házaspárok átlagosan napi 2-2,5 órát töltenek egy légtérben egymással, és ebből minden képernyő egyéb fókuszált minőségidő mindössze 10-15 percet tesz ki, hetente 2,5-3 órát összesen.
1: Így van, nem véletlen, hogy ez lett a címe ennek a hétvégének. Sokadik alkalommal szervezzük ezt már meg. Több mint 15 éves múltra tekint vissza a házaspárok hétvégéje. Minden éven kérdésessé válik, hogy kell-e, van-e érdeklődés, de valahol Isten mindig megszégyenít a végén, mert mindig olyan jó élmények, olyan jó közösen eltöltött idők, alkalmak ezek, ami miatt mindig úgy döntünk, hogy megéri ezt újra megszervezni, és így lett ez az idén is. Van nekünk egy mondásunk, amit lehet, hogy csak mi magyarok értékelünk túl, hogy az idő pénz. És ez egy különös mondás, mert nem tudom pótolni a másik emberrel töltött időmet pénzzel. Nagyon sok időt szánunk a pénzkeresésre, nagyon sok időnk megy el arra, hogy hogyan, milyen módon jussunk hozzá a pénzhez, de vannak dolgok, amiket nem pótol a pénz, és talán az egyik az az idő. Nyilván van még sok egyéb, a szeretet és minden egymás, de nagyon kevés időt töltünk, nagyon kevés minőségi időt töltünk egymással, és azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy rengeteg kapcsolat, rengeteg házasság, rengeteg szülő-gyermek kapcsolat megy tönkre. Sok mindenre szánjuk oda az időnket, amire azt mondjuk, hogy kell, sőt, szükséges, igényem van rá, van ebben én idő is, és minden egyéb, de hogy elég az az idő a társamnak, amit vele töltök. Arra szánom-e az időt, amire igazán kell, vagy csak úgy el vagyunk egymás mellett. Ugye ismerős ez a szó, ez a kifejezés, hogy társas magány. Hogy nagyon sok ember él kapcsolatban, mégis magányos. És ezekről a dolgokról, és sok minden egyébről szeretnénk még ezen a hétvégén beszélgetni, és nem véletlenül mondom ezt, hogy beszélgetni, mert most egy kicsit új lesz ez az alkalom, nem csupán előadások fognak elhangzani, persze lesz az is, hanem több olyan része lesz ennek a hétvégének, ahol a házaspárok egymással idézőjelbe kell, hogy beszélgessenek. Hadd osszak meg veletek egy tapasztalatot, amikor első alkalommal behoztuk ezt a hétvége programjába, hogy kedves házaspárok, tessenek elmenni a szobájukba, vigyék a kis tollat, papírt, és erről a három kérdésről próbáljanak beszélgetni. És erre adtunk 3 órát. És nem mondok neveket, egy házaspár megérkezett, ebédszünet, és sír mind a két fél. Kérdeztük, hogy valami gond van, mi történhetett. És azt mondta a feleség, hogy 30 éve házasok, és az elmúlt 30 évben összesen nem töltöttek 3 órát beszélgetéssel. Megdöbbentő. Szörnyű. És akkor kezdtünk el gondolkodni ezen, hogy valóban ilyen szörnyű a helyzet? Nyilván nem minden házasságban ilyen, de hogy ezeken a szélsőséges eseteken túl azért jó lenne néha megállni és belegondolni ebbe, hogy akik hűséget esküdtünk egymásnak, meg akik elköteleződtünk egymás felé, tényleg ennyire el tudunk csúszni egymás mellől? Ennyire el tudunk távolodni, hogy megvan a házassági okiratunk, de hogy 30 év alatt, 3 óra összesen. Aztán volt egy másik eset, ami szintén kapcsolódik ehhez a témához, amikor eljött egy család, ugye mi családokat is fogadunk, mert biztosítunk gyermekfelügyeletet is, és hazajött az édesapa külföldi munkáról, és odaszánták ezt a hétvégét, hogy közösen családdal együtt eljönnek hozzánk, és akkor lett 18 éves a lánya. És az édesapa leült egy személyes beszélgetésbe, sírva elmondta azt, hogy neki van egy kérdése, amire én nem biztos, hogy tudom a választ, de az a baj, hogy ő sem. Hogy ő miért nem ismeri a lányát? Az elmúlt 18 évben nem töltött vele összesen egy évet, és nem ismeri a lányát. Szóval annyira idegenek vagyunk egymástól, megdöbbentő esetek. Olyan nagy a sodrása a világnak, hogy egyszerűen nem érkezünk jól időt beosztani. És hogyha ti is egy picit belegondoltok ebbe, akkor minden időt követel. figyelmet és időt követel. És kitől lopjuk ezt el? Hát nyilván a szeretteinktől, mert hogy velük még mindig sokat vagyunk, napi 2,5 órát az azért sok, ugye, az alvást nem számoljuk, de hogy minden lopja a figyelmünket és az időnket. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon veszélyes ördögi kör tud lenni, amikor az ember mindenre azt mondja, hogy ez kell, ez fontos, ez szükséges, közben csak másra van igényem, és ellopom az értékes időt a gyermekeimtől, a feleségemtől, a férjtől. Az egyetlen dolog, amit nem tudok visszaadni. Ha valakitől ellopom pénzét, értéktárgyát, vissza tudom adni, de az időt nem. És ezért gondoltuk azt, hogy jó lenne, ha ez lenne a témája ennek a hétvégén.
2: Pótlása nincs lehetőség, akkor a hétvége az újra struktúrálásról szólna?
1: Tulajdonképpen igen, olyan dolgokról szeretnénk szólni, ami igazából olyan egyértelmű, hogy időt szánunk rá. Például a közösségi médiára lesz egy előadásunk azzal kapcsolatosan, hogy Sipka Bence előadásában média függőség. Mennyire rabolja az időnket, a figyelmünket, a gyermekeink figyelmét a média, és mennyire könnyelműen odaszánjuk az időnket erre. Persze lesz szó olyan dolgokról is, ami a házasság része, megbocsájtás, figyelem. De mivel a magvetés évében vagyunk, ezért az esti témáink, az esti evangelizációs témák az a magvetés köré lett fölépítve. Magvetés a magánéletemben, mit engedek be? Mi fog megteremni belőle magvetés a társam életében, és magvetés a családom életében, hogy milyen dolgoknak adunk helyet, mert az tulajdonképpen egy magvetés, és abból ki fog kelni valami, és nagyon gyakran mi csak a következményekkel szembesülünk, hogy ez már ott van, és nem tudjuk, hogy ki vetette el, de hogy ki adott erre engedélyt, ki engedte be, kinek a kertjében mi van beengedve. Szóval ilyen dolgokkal fogunk foglalkozni ezen a hétvégén. Persze időt szánunk a pihenésre is, nekünk fontos dolog ez, hogy csendben a pihenőidőt azt kihasználjuk, és nagyon jó látni az ilyen szétaludt fejű házaspárokat, akik nagyon jókat alszanak és pihennek.
0: Beszélgetünk az időről. Milyen következményei, milyen jelei vannak akkor, amikor egy házasság működik? Épp a feleségem fogalmazta meg a tesóméknak nem olyan rég a hétvégén, hogy jé, végre már a párommal tudok beszélgetni, és megfogtuk egymás kezét. Hát együtt éltek. Hát igen, de a három gyerek és az életünk az igazából nem engedi, hogy ilyen túl sokat legyünk itt. Ezért vagytok ilyen boldog házasságban. Hát mondom, köszi. Milyen jelek vannak akkor, amikor velünk azt, hogy nem elég időt töltünk, és nem a passzív időről beszélünk, amikor együtt nézünk tévét, vagy együtt takarítjuk a házat, vagy neveljük a gyerekeket, hanem amikor valóban interaktív, egymásra koncentrált figyelem zajlik. Ennek milyen tünetei vannak, amikor ez nincs jelen?
1: Leginkább látható tünete ennek az eltávolodás. Amikor egy fedél alatt élünk, talán egy ágyban alszunk, egy asztalnál étkezünk, de mégis lélekben egyre távolabb kerülünk egymástól, mert azok a dolgok, amiket nem mondunk ki, amiket nem beszélünk meg, az olyan különös ez, hogy elkezd felgyülemleni a házaspár életében, és egyszer csak azon veszük észre, hogy valami miatt kezdjük meggyűlölni egymást. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény ez, amikor egy-egy szónak megtalálom a valódi értelmét, és például a gyűlölet az egy ilyen szó, hogy gyűl, és aztán megöl valamit. Megöli a szeretetet. Tehát az a sok apró feszültség, az a sok ki nem mondott sérelem talán, az a sok meg nem beszélt félreértés, vagy az, hogy elbeszélünk egymás mellett, én is mondom az én dolgaimat, ő is mondja, de hogy nincs vétel, csak adás van, és ezek azok a dolgok, amik felgyülemlenek, és amikor robbanás veszély van, amikor már feszülté válik egy kapcsolat, amikor már nem tudunk egy jó szót szólni a másikhoz, csak bántó, sértő szavakat. Tehát mindig van következmény, nincs következmények nélküli élet. Ez ugyanúgy igaz a magánéletre, mint a társas életünkre, és egyik nagyon keserű következménye ennek az, hogy bár még ott vagyunk, van valami ilyen felszínes kapcsolat, de lélekben már nagyon távol. És én azt gondolom, hogy, és remélem nem vagyok ezzel egyedül, hogy azért kell úgy időt szánnunk egymásra, hogy igen, ha még valaki is mondja, hogy tessenek elmenni beszélgetni kötelező jelleggel. Ezt írták fel receptre. Saját magunkról beszéljünk. És higgyétek el, hogy olyan dolgok jönnek elő 10-20 éves sérelmek, amit nem volt idő megbeszélni. 30 éve ki nem mondott

0: Nem tudtad megmondani, melyik vágásba hal meg, de úgy hívták ezt, hogy az ezer vágásos halál. És sokszor eljátszunk ezt házasságba, hogy apró vágásokat ejtünk. Egy megjegyzés, egy szúrós tekintet, stb. Stb. És egyszer csak meghal a kapcsolat, meghal a szerelem, meghal a törődés, meghal az odaadás, meghal az intimitás, rengeteg kapcsolat szenvedettől is tönkre megy. És ugye ilyenkor azért a gonosz bekínálja, hagyd ott a másikat, ne foglalkozz vele, teher neked, kényelmetlen, lép ki egy kicsit a komfortzónádból, és mondd azt, hogy lépek. De ha ugyanezzel a lelkülettel megyek bele egy másik kapcsolatba, ugyanezt hiszem, mi lesz? Ugyanez lesz. Ugyanez lesz a következmény. Nagyon jó látni azt, amikor úgy jön oda egy házaspár, hogy ők igazából a vállóperes ügyvédtől jöttek, és adnak egy esélyt a kapcsolatuknak. Volt ilyen, nem egy, nem kettő, és együtt vannak azóta, eltelt már 10 év, és még mindig együtt vannak. Meg lehet bocsájtani, le lehet tenni dolgokat, de erre mindre idő kell.
1: Az elmúlt percekben ifja Pocsai Sándor református lelkipásztorral beszélgettünk a Csongoron megszervezendő házaspárok hétvégéjéről.

0: Az anyaország. Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt, számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének eljuttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyermekek iskola kezdését. Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
1: A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári

0: szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már, amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
1: Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
0: Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9., a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános, vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszergyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
1: Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
0: tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt, ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a színt, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockás füzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készek, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet így gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órákon szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplett tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten érhető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinkkel, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámla számunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, itt minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
1: És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
0: Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskola tagjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
1: És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a 100-at, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
0: Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni, őket egyrészt ugye minden évben megkeresjük, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a kívülök is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
1: Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
0: Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemre, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint délvidékre is szeretnénk majd nyújtani tanszer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy hogy fog zajlani a tanszergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, azt valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértezve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
2: Az elmúlt percekben Dobis Lucski Zsófiával, az MRS kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-s szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-s szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-s szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrocseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a PNL-e és az USZERE nem lép kormányra a PESZEDE-vel, a PESZEDE pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a PNL-e és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZEDE-re vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelenteni, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZEDE-PNL-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítés kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsga feladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A végleges vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

0: Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk. 2011 óta hivatalosan is július 1-je az egészségügyi dolgozók ünnepe. Mai műsorunkat ebben a témakörben készítettük. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített, amit egy bizonyságtétel követ az Agnus Rádió jóvoltából. Ezt követően szintén egy bizonyságtételt hallgatunk meg, amelyet az Európa Rádió készített, majd szintén ők zárják igei tanítással mai műsorunkat. Most következzen egy általános tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített.
1: A Magyar Egészségügy Napja, másik néven Semmelweis Nap vagy Semmelweis Ignác Nap, egy 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében. 1992. márciusában az Országgyűlés 23. törvény, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július 1-ére megalapította ezt az emléknapot is. Ez a nap az egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, presztízsének emelését szolgálja. Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp Mária Média díját, a professzor emirátá és emirátus címeit, valamint ekkor nevezik ki az intézmény tisztségviselőit is. Semmelweis Ignác a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt ezen a napon született Budán. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik. A boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt.
0: Egy általános tájékoztatót hallottak az elmúlt percekben, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy bizonyságtétel, amelyet az Agnus Rádió készített. Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában, és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Ginián tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is.
2: Miért döntött úgy, hogy ezt a szakmát fogja választani, és mióta dolgozik ezen a szakterületen?
3: 30 éve végeztem el az egészségügyi liceumot. Mindig egészségügyben szerettem volna dolgozni. Egy nagyon fontos döntés volt 14 évesen ezt a pályát választani, mert a 80-as években ez volt az egyedüli lehetőség, hogy mint egészségügyi szakdolgozó elvégezni ezt az egészségügyi liceumot, és mindig azt éreztem, hogy a Jóisten keze volt bennem, mert a jelentkezési lapomra teljesen más volt írva, és kitöröltem, és azután írtam, hogy egészségügyi liceum. 18 éves koromban kezdtem el dolgozni az egyes számú nőgyászati klinikán, és körülbelül 21 éves koromtól dolgozok a szülőszobában. Az akkori professzor Szurcsel megadta ezt a lehetőséget. 2004-ben indult el a szülészeti egyetem, és úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat kiteljesítem. Habár már dolgoztam 13-14 éve, mint szülésznő, fontosnak találtam, hogy ezeket az információkat a kismamák hasznára tudjam fordítani. Más lehetőség is meg volt adva az életem, tehát a karrierem folyamán, de mindig úgy éreztem, hogy ott a helyem.
2: Melyek azok a feladatok, azok a fő feladatok, amelyeket munkája során elvégez?
3: A szülőszobai munka során, tehát a vajudó kismamát, és nem csak. Mert vannak olyan esetek, amikor még nincs beindulva a vajudás, és mégis a szülőszobára kerülnek a kismamák. És tehát a vajudás alatt felvigyázni úgy az anyát, mint a magzatot. És a szülés levezetése, és utána felvigyázni az újdonsült anyukát.
2: Milyen kihívásokkal, nehézségekkel szokott szembenézni nap mint nap a munkájában?
3: Nagyon megterhelő. Sokan jönnek úgy, hogy felkészülnek, de nagyon sokan jönnek úgy, hogy készületlenül éri őket a szülés és a vajudás alatti fájdalom, és mellettük kell lenni úgy fizikailag, mint pszichikailag. El kell magyarázni nekik, hogy ez egy olyan fájdalom, ami örömére válik a kismamának. Sokan jönnek úgy, hogy egyáltalán nem szeretnék, hogy fájjon nekik. Sokan teljesen visszautasítják a szülést, hogy császármetszéssel hozzák világra gyermeküket. De nagyon sokan vannak úgy, akik vissza szeretnének térni arra a szülési módra, amit nagyanyáink vittek végbe. És valahol meg kell keresni a középutat, ez a két fajta kismama között, nap mint nap. Ugyanúgy el kell magyarázni azoknak, akik teljesen természetesen szeretnének szülni, hogy azért jó, hogy mégis orvosi és szakmunkás felügyel alatt szülni, mert sajnos a régi időkben nagyon sok áldozata volt a szülésnek, úgy anyai, mint gyerektéren, és azoknak, akik teljesen visszautasítják a természetes szülés lehetőségét, ugyanúgy el kell magyarázni, hogy a sok alternatíva mellett, tehát fájdalomcsillapítás, meg hát nem tudom, tehát ez az empatikus mellettük lét mellett, tehát meg kéne próbálják a természetes úton a szülést. És szerintem ez a legmegterhelőbb, hogy van úgy, hogy egy váltás során több típusú kismamát kell felügyelni, és akkor mindenkinek a saját nyelvén és a saját elvárása szerint kell levezetni a szülést.
2: Ön szerint az utóbbi időben inkább a természetes vagy a császározás mellett döntenek a kismamák, illetve miért választják manapság egyre többen a császárt?
3: Tehát szerintem ez a helyzet, hogy félnek a fájdalomtól, és sokan azért döntenek a császármetszés mellett, mert úgy gondolják, hogy biztonságosabb. De mindig el kell gondolni, hogy császármetszésnek is megvannak a rizikói, és a babának is sokkal jobb, hogyha egy vajudás után születik meg. Ha természetes úton nem lehet, akkor császármetszéssel, de jobb, hogyha beindul a vajudás, mert a vajudás alatt olyan hormonok termelődnek a baba szervezetébe, amelyek segítik a légzésbe, és segítik, hogy könnyebben adaptálódjon a kinti létre. Mert nekik ez egy sok, amikor megszületnek. Teljes szervezetük át kell álljon a légzéssel, a hőmérséklettel, és minden babának külön-külön szüksége van egy rövidebb vagy hosszabb távú időre, hogy ezt az adaptáció megtörténjen.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit, hogy milyen negatívumai lehetnek a császározásnak még.
3: Minden sebészeti beavatkozásnak megvannak a negatívumai. Tehát megvan a rizikó, nem is annyira negatívum, mint a rizikofaktor. Később tud lábra állni, később tudja kézbe venni az újszülöttjét, és ebből kifolyólag a tejtermelés is később indul be. Tehát a természetes szülős hívei azt mondják, hogy az első órákban már mellette teszik a babát, és akkor megvan ez a kapcsolat az anya és a gyerek között. Tehát mi megpróbáljuk, hogyha a gyerek állapota megengedi, akkor szülés után rögtön bőrre tesszük az anyának a hasára. Tényleg az állami kórházban nincs meg az a lehetőség, hogy az első fél órába, órába merre tegye a gyereket, de amilyen gyorsan csak lehet, a kismama osztályon megkapja a babát. A császármetszéses kismamák pedig csak a következő nap kapják meg a gyereküket, mikor már ők is lábra állnak, és el tudják végezni a mindennapos teendőiket.
2: Melyek azok a pozitívumok, amelyek erőt adnak önnek a munkában, amik feltöltik és előbbre viszik? Milyen jó visszajelzéseket kap?
3: A legjobb visszajelzés az, hogyha anya és baba jól vannak a szüléskor. Tehát ez az, ami erőt ad. És nagyon sokszor tapasztaltam egy nehezebb, komplikáltabb szülés alatt, hogy szükségem van Isten segítségére, és nap mint nap megérzem a munkám során a jelenlétét.
2: Akkor úgy érzi, hogyha nincsen Isten, akkor nem tudna úgy helytállni, illetve hogyha nem bízna benne, akkor nem tudná úgy végezni a feladatát a mindennapokban, hogyha ő nincs mellettünk.
3: Ez így van. Sokszor tapasztaltam a jelenlétét.
2: Meséljen egy kicsit erről.
3: Ez az igazság, hogy van egy-egy olyan eset, amikor tényleg gondolatban, és kérem a segítségét, hogy minden jó legyen. Nehéz elfogadni bárkinek, hogy amikor szülésre jön be, bármi probléma történjen úgy a gyerekkel, mint anyával. Tegnap beszéltük, hogy minden gyerek van, hogy ugyanolyan körülmények között születik meg, és mégis egyeseknek megadatik a lehetőség, hogy jól legyenek, és sajnos vannak olyanok, akik bármilyen jó körülmények között születtek meg, problémásak, vagy nehezebben állnak át, vagy van olyan alkalom, hogy két ugyanolyan problémával induló gyereknél egyiknél megvan a lehetőség, hogy életben maradjon, s másiknál nem. És ezt mondtuk a kolléganőkkel is, hogy a Jóistennek a hatalma nagy, és csak ő tud dönteni, hogy ki maradjon, s ki menjen. De nekünk is nehéz elfogadni, arról nem is beszélve, hogy a szülőknek milyen nehéz sokszor elfogadni, hogy baj van a babával. Sokan vállalják ezt a megpróbáltatást, hogy beteg gyereket is megszüljenek. Vannak, akik azon vannak, hogy csak egészséges gyereket hozzanak világra. De szerintem mindenkinek jogában áll eldönteni ezt, és szerintem ez is isteni sugallat, hogy valaki vállalja vagy nem vállalja a problémás gyerekeket. Mi is a munkánk során lehet, hogy nem hozzuk tudtára a környezetünknek, hogy igenis kérjük a Jóisten kegyelmét és a segítségét a munkánk alatt, de én biztos vagyok benne, hogy ott van minden szülésnél, és az ő kezében vagyunk nap mint nap.
0: Szilágyi Ildikó szülésznő, aki több mint 30 éve van a szakmában és 20 éve szülésznő, az egyes számú nőgyógyászati klinikán és a Dzsinyán tevékenykedik Kolozsváron. Mesélt nekünk a munkája szépségeiről és nehézségeiről, valamint Istennel való kapcsolatáról is. Most következzen egy újabb bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió készített. Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúja.
4: Hogyan és mikor kezdett el az egészségügyben dolgozni, és honnan jött az ötlet ehhez?
5: 90. augusztus 1-én kezdtem dolgozni itt a gyerekklinikán. Előzőleg érettségi után szociális munkás képzőbe felvételiztem volna, ha elmentem volna a történelem felvételére, de megijedtem, és nem mentem el, de ezt már ma nem bánom. És így hát az édesanyám sugallatára megpróbáltuk, hogy a gyerekklinikán van-e felvétel, és még akkor segédápolói státusz is volt, és oda sikerült bejutnom, és azóta dolgozom a klinikán.
4: Milyen feladatokat lát el a munkája során, hogyan telik egy napja?
5: Jelenleg már ugye a képzések után osztályvezető ápolói kinevezést kaptam 2009 nyarán. Nyarától látom el ezt a feladatot, illetve a szociális munkás feladatait látom el 2010-11 körül. Előtte segédápolóként kezdve, majd gyermekszakápoló, onkológiai szakápoló lettem, voltam, és ilyen osztály és nővéri státuszokban dolgoztam, illetve a belgyógyászati osztályon voltam kezelős nővér, és ezt követte az osztályvezetői feladat. Hát ugye a nap 8 órájából többet töltök itt, legtöbbször délutánra maradnak a szociális munkás feladataim, de vannak olyan akut helyzetek, amit azonnyomban el kell intézni. Egyébként pedig ugye az osztályvezető nővéri dolgok ellátása a feladatom, ebben nagyon sok minden benne foglaltatik. Egyre több a más, mint a gyerekápolás, ami ugye a szívemhez az közelebb lenne, és van.
4: És mennyiben más gyermekekkel foglalkozni, rajtuk segíteni a gyógyulásban, akár a szociális helyzetükben, mint mondjuk felnőttekkel, vagy más helyeken?
5: Felnőttekkel én nem dolgoztam igazából, mert hát 90 óta csak a gyerekklinikán dolgozom, de kitekintést kaphattam, amikor gyakorlataim során akár az általános ápolóképzésben, illetve az onkológiai szakápolóképzésben volt lehetőségem gyakorlaton lenni a felnőttek körében is. Általános ápolóképzésben a kettes belgyógyászaton voltam gyakorlaton húzamosabb ideig, amire emlékszem, illetve a onkológiai szakápolóképzést Kecskeméten végeztem, ott pedig az onkológiai osztályon láthattam el betegeket, illetve kapcsolódhattam be a betegellátásukba, mert konkrétan ott húzamosabb ideig nem dolgoztam. Gyakorlatilag az ápolás, mint feladat, az ugyanaz. Ugyanaz az empátia szükséges, ugyanúgy a betegekhez is. Itt a gyerekklinikán, gyerekekkel dolgozva talán az a különbség, hogy itt nyilván a felnőtteknek is vannak hozzátartozóik, nem minden esetben ugyan, de a gyerekeknél minden esetben ott van még az édesanyja, illetve a család. Tehát nekünk holisztikusan a családdal együtt kell a gyereket nézni, illetve a gyerekkel együtt kell a családot ápolni, az édesanyák lelkét is, ugyanúgy, mint a gyerekekét is, és ezt így egybe mondanám, és ebben talán más, de ugyanolyan feladatokat, ápolási feladatokat látunk el, csak egy kicsit kisebb mértékben.
4: És milyen nehézségekkel találkozik a munkája a mindennapok során, hogyha néhány dolgot említene esetleg?
5: Olyan jó lenne azt mondani, hogy nincsenek nehézségeink, de ezt szerintem senki nem tudja mondani. Igen, vannak nehézségeink, mindig jönnek, felülemelkedünk és megoldjuk őket. Én úgy gondolom, azért vannak a problémák, hogy megpróbáljuk megoldani őket úgy, hogy mindenkinek jól legyen, jól oldjuk meg. Nyilván ez nehéz feladat. Hát nehézség az, hogyha látom a babát, hogy problémája van. Talán itt kezdődik az első, illetve ha látom a fájdalmat a szemébe, vagy látom az édesanyának az aggodalmát. Ez már egy első nehézség. Nehézség, hogyha édesanyja nem jön a babával, nyilván a baba részére nagyobb problémát jelent. Én nagyon szeretem, hogyha a icipici babáinknak van anyukája és van anyatej, és szoptathatóak a babák, és tudjuk szoptatni őket, vagy tudjuk megtanítani a szoptatásra őket, összeszokatni a babákat, hát ez sem mindig valósul meg. Mondhatnám, mint nővérkeként is, és mint szociális munkásként is. Több olyan eset van, és fordul elő, ahol nem tudják kísérni a szülők szociális okok miatt, illetve előfordul az is, hogy nem akarják kísérni őket. A nem tudják kísérni, az is lehet, hogy nagyon nagy a távolság. Ugye a mi osztályunk a idegsebészeti centrumként is működik, és Zalaegerszegről is érkezhetnek, illetve ezáltal mondhatjuk, hogy a Dunántúlról is érkezhetnek hozzánk babák, és azért azt el kell fogadnunk, hogy édesanyáiknak mind anyagilag, mind az egyéb testvérek miatt is nehezebb eljönni. De én úgy gondolom, hogy azt megpróbálják és meg tudják oldani, hogy látogatni el tudnak jönni, ha nem is tudnak minden percet itt tölteni a babával.
4: És itt hánytól hány éves korig vannak gyermekek is, melyek azok a legfőbb betegségek, amelyek előfordulnak?
5: Hát ugye a gyerekklinika maga összességében 0-tól 18 éves korig lát el gyerekeket, és mondhatnám, hogy még talán utána is, meg hát ugye a szülőket is, természetesen így akkor fellétellátásban is részesülünk, részt veszünk, hogy milyen betegséggel. Ugye a gyerekklinika magába foglal minden betegségtípust. Gyakorlatilag egy multidisziplina a gyerekklinika a felnőttekhez képest, mert ugye a felnőtteknél a klinikák is máshol vannak, külön van belgyógyászat, külön van az urológia, külön van a kardiológia. Itt a gyerekklinikán belül minden megtalálható, minden disziplina le van bontva, és ellátjuk ezeket a gyerekeket. Minden osztályra van rálátásom, bejáratom. Nagyon nagy plusz dolognak tartom azt, hogy gyerekápolóként, onkológiai ápolóként lehettek szociális munkás. Én úgy gondolom, hogy ez a plusz azt jelenti, hogy a betegségről is tudok a hozzátartozónak, vagy a gyermeki jóléti szolgálatnak segítséget nyújtani, akár egy gyerek elhelyezésében, vagy egy későbbi támogatásában szakmai tanácsot is tudok adni ahhoz, hogy esetleg milyen környezetet tudnak a gyereknek biztosítani, hogyha nehogy Isten ki kell emelni egy gyermeket a családból. Többször felhívnak táplálási gondok miatt és egyéb olyan probléma miatt, ami nem feltétlenül szükséges orvosi, hanem egy szakdolgozó.

0: próbáljuk az inkubátorba azt a kis fészket kialakítani. Ez a fészket úgy kell elképzelni, hogy nagyon puha baba takarókat próbálunk beszerezni, és ezekből tényleg egy szabályos kis fészket képezünk, amiben benne vannak a babák. Ugye ez imitálja az anyai ölelést, a meleget, akkor kenguruzunk. Ez a kenguruzás pedig azt jelenti, hogy édesanyja a mellkasára teszi, természetesen levetkőzve, hogy ez a bőrkontaktus megmaradjon a babáknál. Akár szopiznak is a babák, de az a lényeg, hogy anyával együtt anyai szívdobogás érzése meglegyen, és akkor ilyenkor betakarjuk őket, és akkor amennyit tud a baba is, hogyha nincs légzéstámogatás, akkor nyilván hosszabb ideig légzéstámogatás, akár egy gépi lélegeztetett babánál is ezt meg tudjuk oldani. És szerintem ez a érzelmi és súlynövekedésüket is emeli csak, és fokozza, és a gyógyulásukat biztos vagyok benne, hogy elősegíti.
1: Akkor az azt jelenti, hogy a klinikán van lehetősége az édesanyáknak is akkor itt lenni, itt aludni a gyermekek mellett?
0: Így van, van lehetőség. Ennek a kismamaszállónak a koordinálása is a mi osztályunk feladata. Úgy néz ki a kismamaszálló most már azért a jobban felszereltséggel, megszűnt az a kismamaszálló, ami régen volt külön épületben. Most a tetőtérben sikerült kialakítani egy 12 ágyas részleget, ahol két ágyas szobák vannak kialakítva, fürdőszobával. Nyilván nem mondhatom azt, hogy egy ötcsillagos szálloda, de azért szerintem teljesen megfelel, és most már próbáljuk komfortosabbá tenni. Ez a következő célunk, ezeket a szobákat most már színesebbé szeretnénk tenni, de ez még egyelőre meglepetés lesz, mert van segítségünk, aki ebben fog nekünk segíteni. Itt természetesen az édesanyák már önellátóak, de hozzánk koraszülött osztályra bejöhetnek a nap minden szakában, 3 óránkénti etetés van, és ilyenkor és délután később pedig az édesapákat is beengedjük az édesanyák mellett a babákhoz.
1: És melyek azok a legpozitívabb pillanatok, emlékek, értékek, amelyek feltöltik a munkája során, vagy amelyekre szívesen emlékszik vissza egy fáradt nap után is?
0: Hát ugye a mosolyok, akár egy icipici babának az inkubátorban a mosolya, mert ha hiszük, ha nem, ők már mosolyognak már két naposan is, csak észre kell venni, és ezek pillanatok, tényleg pillanatok, de azok a pillanatok, azok már, tehát ez a mosoly szerintem belőlük is az elégedettség mosolya, és a jó érzés, hogy jól vannak. Én nagyon szeretem, mikor ebből a fészekből mondjuk már kimásznak a babák, kimocorognak inkább mondhatni, és úgy vándorolnak az inkubátorba, mert az már azt jelenti, hogy azért már jobbacskán vannak. Én ezt nagyon szeretem, a mosolyukat nagyon szeretem, illetve a szülők mosolyát, hogy ugye kezdetben legtöbbször azért síró anyukával találkozunk. És nagyon jó érzés az, amikor ha hazamennek a babák, akkor odajön anyuka, és nekem annyira jó érzés az, amikor azt mondja, hogy nagyon örülök, hogy így fogadtak bennünket, és hogy így vezettek végig, és köszönik, hogy ilyenek voltunk, vagy hogy így viszonyultunk hozzájuk. Én úgy gondolom, a mai rohanó világban nagyon keveset tudunk megállni, beszélni, és lehet, hogy nem mindig a beszédre van szüksége egy anyukának, csak arra, hogy meghallgassuk, hogy milyen úton, módon került esetleg ide, vagy csak érdeklődjünk. És itt is nagyon fontos szerintem, ugyanúgy, mint a babáknál az érintés fontossága, mert lehet, hogy egy váll simogatásával érzi azt egy olyan anyuka, aki nem nagyon szeret megnyílni, de érzi azt, hogy itt most támogatásra fog találni.
1: Vannak olyan konkrét esetek vagy élmények, amelyekre így élénken emlékszik vissza a pályafutása során?
0: Lehet pozitív is, lehet negatív is, de ugye az onkológián dolgoztam 11 évig, és nekem onnan nagyon sok élményem maradt meg, ami vannak olyan betegek, vannak olyan gyerekek és szülők, akikkel találkozunk, hogy a gyerekeket már nehezebb megismerni, hogyha felnőttek, mert ők nagyon sokat változnak, de az édesanyák nem annyira, és ők megszólítanak az utcán, és elmondják, illetve vannak találkozók, amikor találkozunk a régi kezelt gyerekekkel, és akkor ott tudunk sokat beszélgetni, és ez nagyon jó érzés. Igen, vannak visszajelzések, vannak olyan visszajelzések, illetve megkeresések, hogy csak beszélgetni szeretnénk, persze vesztettünk el gyerekeket, vannak veszteségeink, de nekem van egy, nem is lehet azt mondani, hogy jó érzés, de utólag visszagondolva igen, mert a szakdolgozathoz egy édesanyja nekem nyilatkozott, és ő örült neki, hogy megkerestem. És hogy nem szószoros értelmében nyilatkozott az édesanyja, nem tettem fel a kérdéseimet, hanem ő magától kiírta ezeket. És ő azt mondta, hogy ő nagyon szépen köszöni, hogy ki is írhatta. Nekem ez is egy jó visszajelzés, igaz, hogy negatív dologból, de ő feldolgozta azt, hogy elvesztette a gyerekét, és sikerült feldolgoznia neki.
1: És a hit életében ez a hivatása hogyan jelenik meg, vagy hogyan egyezteti össze?
0: Gyakorlatilag ugye a református gimnáziumban érettségiztem, református családba születtem, valahol már láttam a példát magam előtt. Láttam a példát magam előtt a segítő szakmában, édesanyám ápolóként, házi betegápoló, körzeti ápolónak hívták ezt régen, úgy dolgozott, illetve ő volt az, aki az apai nagybátyánkat és a feleségét is elgondozta. Tehát én még nekem abban is szerencsém volt, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy élettapasztalat, hogy az élet végének a megjelenése,

0: és az életvég kísérés a földi lét befejezésében is ott lehettem velük, és tudtam azt, hogy hogy kell, vagy láthattam azt, hogy egy méltó időskori elmenetel hogyan történik. Igen, nagyon sokszor kell kísérnünk haldoklókat, és nekem ezek a példák azért megmaradtak, és gondolom, hogy ez is vezetett oda, hogy én egészségügybe kerültem, és hogy itt vagyok. És a református gimnáziumban pedig voltak olyan inspirálók, voltak olyan lelki töbletet adó személyiségek, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, mert hogy osztálytársaim voltak ugyan, de olyan lelki társak lettek, akik ma is adják nekem az erőt, illetve ez vice versa működik, talán én is tudok nekik segíteni. Hát a hitem hát olyan, mint a karom. Tehát velem van, azt levenni nem tudom, az jön velem a munkába is. Hát ezért vagyok olyan, amilyen vagyok, én úgy gondolom.
1: Farkasné Kardos Katalin, a Debreceni Gyermekklinika koraszülött osztályának főnővére, klinikai szociális munkás. A hivatásáról, a mindennapi tevékenységéről, a jó és rossz tapasztalatokról, élményekről mesélt nekünk a hitvallása tükrében. Szirák Sára interjúját hallották. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzik.
2: Egy régi magyar áldás kísérje az egészségügyi dolgozókat. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetre szomjazóknak. És legyen áldott támasz karod a segítségedre szorulóknak. Legyen áldott gyógyíra szabad minden hozzád fordulónak, legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érte nyúlnak. Áldott legyen a mosolyod, légy vígasz a szenvedőknek, légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás, fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek.
1: Gál Judit kórházlelkész egy régi magyar áldással búcsúzott.

Az elmúlt percekben a Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai műsorunk az egészségügyi dolgozókat ünnepelte. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó! Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-ös szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-ös szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-ös szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrucseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a PNL és az USZERE nem lép kormányra a PESZEDE-vel, a PESZEDE pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a PNL és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZEDE-re vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelentené, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZEDE-PNL-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítést kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsgafeladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A végleges vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik.

0: református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Kós Ádám, a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi ajándék című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt. Egy különleges énekhez, amelynek szinte minden sora Isten igéiről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi a Zsoltárírú, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti,

meg szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a Zsoltár író is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az Zsoltáríró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a Zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a Zsoltár szerzője, hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben, és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni, és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Mester nyomdokában. Freshman Károly rabbi önéletrajza. Freshman Károly 1819-ben született Liptószent Miklóson. Egy csodálatos fekvésű, vág folyó melletti településen az akkori Magyar Királyság területén. Szülei elkötelezett hívei voltak a zsidóvallásnak. A legjobb prágai jesivában szerzett diplomát, majd visszatért hazájába. Házasság kötése után üzleti tevékenységgel is próbálkozott, de többszöri kudarc után hitközséget keresett és rabiként tevékenykedett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején más zsidókhoz hasonlóan csatlakozott a jogokért és a szabadságért folytatott küzdelemhez, ezért a leverése utáni bizonytalan helyzetben elhagyta az országot, és Kanadában költözött családjával. A rabbi önéletrajza. Első éveim. 1819-ben születtem Liptószent Miklóson, egy csodálatos fekvésű vág melletti település a Magyar Királyság területén. Szüleim mindketten Magyarországon születtek, és nagyon elkötelezett hívei voltak a zsidóvallás sajátos vitvilágában. Nagyapám apai ágon Miskolcon, Magyarország egyik északi városának zsinagógájában volt rabbi. Anyai nagyapám örök életében sámész volt egy zsinagógában. Apámat 13 gyermekkel áldotta meg a Teremtő, akik közül én voltam a legidősebb. Testvereim közül mindössze 4 maradtak meg mostanáig. Apám egyetlen gyermek volt, de valamilyen okból nagyon fiatalon elhagyta atya házát, és Itáliába, a ragyogó égbolt és balzsamos szellők országában költözött. Ott is maradt, mindaddig, amíg férfi korban nem lépett. Bár nagyon felvirágzott az üzlete, úgy érezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Úgy tűnik, Itália szép lányai nem felelte meg ízlésének, hisz visszatért szülő hazájába, és letelepedett Szent Miklóson, ahol röviddel ezután feleségül vette jó anyámat, aki akkoriban a legcsinosabb lány volt a zsidó hitközségben. Itt folytatta kereskedését, ami miatt egy hosszú életen át ki volt téve a forgandó szerencsének. Sosem volt gazdag, de mindig becsületes és lelkiismeretes, pontos volt vallási kötelességeinek teljesítésében. Hitében diadalmasan halt meg, 71 évesen érett korban. Őseink hagyománya szerint családunk Benjamin törzséből származik. Ezt azonban sosem lehetett bizonyítani. Nincs ma olyan élő zsidó a világon, aki képes megmondani, hogy a 12 törzs közül melyikhez tartozik. Legtöbbjüknek még a hagyományon alapuló ismeretük sincs törzsükről. Mára már a levitákban sem lehet bízni, akik a leghosszabb ideig megtartották ezt a tudást. Kétségtelenül sokan állítják azt, hogy ebből a törzsből származnak minden alap nélkül. A különböző törzsi kapcsolatok bizonyításának lehetősége ellehetetlenült, amikor Nagy Heródes elégett a nemzetségtáblákat tartalmazó összes kéziratot. Ezzel az volt a célja, hogy megakadályozza, hogy bárki bebizonyítsa, hogy olyan hatalom bitorlója, amelyre nincs jogos igénye, amit egyébként megtehettek volna. Amikor még egészen kicsi gyermek voltam, olyan gyönyörűnek tartottak, hogy emberek jöttek közelről és távolról is, hogy megnézzenek. Most nagyon nehéz ezt elhinnem, ha a tükör bizonyságára hagyatkozom. Minden gyermekről azt mondják, hogy szép. Sok ember vallja, hogy a legegyszerűbb módja az anya szívélyességének megnyerésére az, hogy hízelejni kell a babának. Talán többet kaptam ebből, mint ami megillett. Amikor 3 éves voltam, elvitt az iskolába egy nem zsidó szolga, akinek az volt a dolga, hogy oda-vissza hordozzon a vállán. Később gyakran gondoltam rá, milyen furcsa, hogy először egy nem zsidónak kellett elvinni az iskolába. Ott kezdtem el tanulni a Héber ABC-t, amely minden bizonyal az első lecke, amelyet egy zsidó gyermek kap az iskola megkezdésekor. Az első vallási parancs, amit megkaptam, a rojtok szertartásával kapcsolatos volt. Ezt anyám tette meg azzal, hogy rám adott egy ruhadarabot, amelynek mind a 4 sarkán volt egy rojt. Ezt attól fogva állandóan hordtam. Amikor már egy kicsit tudtam beszélni, minden reggel étkezés előtt anyám megkért, hogy kérjek áldást és csókolja meg a rojtokat.
Ez a szertartás nagy jelentőséggel bír az ortodox zsidók körében, őszhangban van Isten Mózesnek adott parancsával. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtott ruháik szögleteinek nemzedékeiken át, és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára két bíbor zsinort. E ruhadarab viseletének szerepe az volt, hogy minden alkalommal, amikor a rojtokra néztünk, megemlékeztünk az Úrnak, ami Istenünknek minden parancsolatáról, és megtettük azokat, és hozzájárult ahhoz, talán épp annyira, mint a többi előírás, hogy emlékeztessen minket arra, hogy különleges nép vagyunk. Az első megtanított szentírási lecke, amelyet minden zsidó apa és anya megpróbál gyermekei szívébe vesni, a következő volt. Halljad, Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Milyen kár, hogy nem fűzték hozzá szabadítónk gyönyörű kiegészítését és a fele barátodat, mint önmagadat. Sajnos arra tanítottak minket, hogy gyűlöljük és megvessük nem zsidó szomszédjainkat. Ezt olyan igazságként adták át, mint ami tökéletesen összhangban áll azzal, hogy szeressük Isten teljes szívünkkel. A fent idézett verset szinte minden alkalommal elmondjuk áhítatunk részeként, minden egyes reggel, amikor felkelünk, és este, mielőtt visszavonulunk pihenni. A szavak Shma Izrael, ami azt jelenti halljad Izrael. A zsidók sibboletje az egész világon. Az első emlékem arra az időre nyúlik vissza, amikor 4 éves voltam. Világosan emlékszem rá, hogy körülbelül ez időtájt apám csinált egy nagy ünnepet a házunkban, amelyet Sudának neveztek. Az ortodox zsidók között szokásban volt, hogy amint a gyermekük el tudja olvasni az Ószövetség első fejezetét héber nyelven, a gyermek valamennyi barátját, rokonát és társat meghívták, hogy találkozzanak egy bizonyos szabbaton azért, hogy ezt megünnepeljék. Ez rendszerint bőséges étkezésből áll, mint például finom sütemények, szilva, diófélék, stb. Egy pohár tiszta szőlőből készült borral. Az a kisgyerek, akinek tiszteletére rendezték az ünnepséget, kapott egy új ruhát. Ezúttal én voltam az, akinek az áhított kincset szánták. Ó, kicsi szívem, hogy duzzadt a büszkeségtől, amint lepillantottam a mellényemre, ahol egy sor ezüstgomb csillogott, és arra gondoltam, mennyivel csinosabb vagyok, mint bármelyik társam, vagy bármelyik

A hitben nőttem fel, hogy ez erény, amit Isten a bölcseknek és a gazdagoknak adja, és mivel bölcseknek és gazdagnak is tartottam magam, úgy véltem, ezt szükségszerűen táplálnom kell. Bízom abban, hogy amióta képes lettem arra, hogy levetkőzzem az óembert a maga cselekedeteivel, ezt is letettem a többi óemberi tulajdonság közé. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden érdeklődő számára, ugyanakkor sok más kiadványunk is vannak az evangéliumi kiadótól, akik érdekeltek ebben, bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátra levő részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

kegyelmi ajándék. A görög kifejezés jelentése. Az a görög kifejezés, amit az Új Szövetség itt használ, így hangzik: kariszma. Ez a kariszból, a kegyelem szóból származik. A kariszma ajándék. A kariszma olyas valami, ami lenyűgöz, csodálkozást és örvendező meglepetést okoz. Az az ember, akinek karizmája van, olyan benyomást gyakorol ránk, mint amilyent akkor érzünk, ha valakiről azt mondjuk: ez Isten áldotta ember. Karizmán egyúttal mindig nagy és gazdag adományt értünk, ahogyan az méltó egy hatalmas adományozóhoz, valami olyant, amit bőséggel adnak úgy, hogy a megajándékozott a teljességből meríthet. A kegyelmi ajándékokat szolgálatra kapjuk. Egyes helyeken az Istentől kapott új életet is karizmának nevezi az írás, például a Római Levél 5. részének 16. versében. Általában azonban olyan közvetlenül a lélek által munkált különös adományt vagy képességet értünk ezen, amelyet a keresztjének a gyülekezet szolgálatára kapnak. Ezek a kegyelmi ajándékok sosem arra valók, hogy egyes személyiségeket mások fölé emeljenek, mert velük kapcsolatban mindig a közjavára gondol Isten. Erről szól a Korintusbeliekhez írott első levél 12. részének 7. verse, vagy a 14. rész 4. verse, ahol az ember ilyen ajándékokat nem állít odaadással és alázatosan az összesség vagy egyesek szolgálatába, ott a legragyogóbb ajándékok is üresek és jelentéktelenek. Szól erről az első korintusi levél 13. részének első verse. Az ilyen ajándék minden értékét elveszti, amint elválik a megajándékozott az adományozótól és annak akaratától. A kegyelmi ajándékok közül különösen a következőket említi az írás: a szólásban való bölcsességet. Ez az az ajándék, amikor az ember azt mondja, ami az adott pillanatban célba talál, és ezt úgy mondja, hogy a hallgatóknak ne legyen módjuk az igazság elől kitérni. Például István beszéde. A megismerés beszédét, vagyis azt a képességet, amely az igazságot belső összefüggésében tárja fel, és behatol Isten titkainak mélyére. A hitet, azt a különleges hitbeli erőt, amely hegyeket mozdít ki helyükből, amely semmiféle meggondolástól nem riad vissza, és utat tör az egész gyülekezetnek a legnagyobb nehézségeken keresztül is. A beteggyógyítás ajándékát, amely felülről való megelevenítő erőnek közvetlen közléséből ered. Cselekedetek könyve 3. részének 6. verse. Különleges erőkihatás ajándékát, Cselekedetek könyve 9. részének 36. verse. A jövendőlést vagy profétálást, amin nem csak a jövendő hirdetésének adományát kell értenünk, hanem azt az ajándékot, amely múltat, jelent és jövőt isteni módon áttekint. A szellemek megvizsgálását, megpróbálását, ami megtanít éles szemmel különbséget tenni isteni és sátáni szellemi hatások között. A nyelveken szólás ajándékát, az a képesség, amely időnként ismeretlen nyelveken szól,
legyen az emberi nyelv, vagy az angyalok nyelve. Első Korintusi levél 13. részének első verse, Apostolok cselekedetei könyve 2. részének 4. verse. Megemlít az írás még különleges ajándékokat a tanításra, a pásztorolásra, a gyülekezet vezetésére, az irgalmasság szolgálatára. Erről olvasunk az első Korintusi levél 12. részében, valamint a Római levél 12. részében. Az ajándék határa a szolgálat határát is jelenti. A gyülekezeti szolgálatok azok szerint a kegyelmi ajándékok szerint oszlottak meg, amit kiki felülről kapott, úgy, hogy az adomány és a feladat összhangban áll egymással. Pál nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a gyülekezeti munkában senki se lépje túl kegyelmi ajándékának határait, mindenki ajándéka mértéke szerint szolgáljon, és engedje át azokat a munkaterületeket, amelyek nem neki valók, azoknak, akiknek erre karizmájuk van. Római levél 12. része, 38. vers. Különbséget kell tenni a léleknek a gyülekezetben való különös szolgálatára képesítő adománya és a Szent Lélek mint ajándék között, aki egyedül létesít kapcsolatot Krisztus és a gyülekezet között.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Híreink először címszavakban. Elkezdődött a felvételi a Bábesbolyai Tudományegyetemen, több új kettős szakra is lehet jelentkezni. Kelemen Hunor szerint egy fegyverszüneti kormány vezetheti ki az országot a politikai válságból. Ma tartják a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáját. Nikus Ordán megérkezett Párizsba, ahol részt vesz a Tetrekészek koalíciójának ülésén. Kolozsváron ma napos időre kell számítani. Most pedig következzenek a részletek. Tegnap elkezdődött a felvételi időszak a Bábesbolyai Tudományegyetemen az alapképzésre, valamint a mesteri képzésre jelentkezők számára. A Bábesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatán magyar nyelvű, alapképzéses szakokra 1149 tandíjmentes, 1703 tandíjköteles helyre lehet iratkozni július 13 és 30 között, szerepel az egyetem honlapján. A BBTS számos újdonságot kínál az elkövetkező tanévre. Az érdeklődők 4-2-s szakon tanulhatnak tovább magyarul. A tavaly ősszel elindult magyar nyelv és irodalom, néprajz és matematika-informatika 2-s szakok mellett az érdeklődők már jelentkezhetnek a fizika-informatika, valamint a filozófia-művészet-történet 2-s szakokra. A felvételik 2026. július 13 és 30 között zajlanak. A felvételi vizsgák tematikái és az írásbeli tesztek bibliográfiája az egyes karok hivatalos oldalain érhetők el. Eredménytelenül zárult a parlamenti pártok egyeztetése a Kotrocseny palotában. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke szerint, bár a megbeszélés higgadt volt, a politikai patthelyzetből továbbra sincs kiút. A szövetség elnöke szerint a kialakult bizalmi válság miatt egy átmeneti fegyverszüneti kormány jelenthetné az egyetlen megoldást az ország számára. Kelemen Hunor az egyeztetést követően a Digi24-nek elmondta, hogy kényelmes parlamenti többséget jelenleg nem lehet találni, mivel a Penele és az USZERE nem lép kormányra a PESZEDE-vel, a PESZEDE pedig nem szavaz meg olyan kormányt, amelynek nem része. Ezért egymást követő kisebbségi kormányokban kell gondolkodni. Ez a fegyverszüneti kormány abban segítene a Penele és az USZERE tagjainak, hogy zárójelbe tehessék a kongresszusaikon hozott PESZEDE-re vonatkozó döntéseiket. Az RMDS elnöke úgy véli, az államfő nyitott lenne erre a verzióra, amely jelenleg a legjobb megoldás lenne az ország számára. Ez azt jelenteni, hogy a kormány élére nem valamelyik párt saját jelöltje kerülne, hanem egy független, technokrata miniszterelnök, de a minisztereket továbbra is a pártok adnák. Kelemen kizárta a PESZEDE-Penele-RMDS kormány lehetőségét, mivel a két nagy párt elzárkózik a közös kormányzástól. Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet ma tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban, tájékoztatott az Oktatási Minisztérium az Ager Press szerint. A közlemény szerint a több mint 10 000 feliratkozott jelölt közül a megmérettetésen valamivel több mint 9600 vehet részt, akik teljesítették ehhez az összes előírt feltételt. Legalább egy tanévet tanítottak, és a jelenlegi tanévben jó vagy nagyon jó minősítést kaptak, és legalább 8-as átlagot értek el a két tanfelügyeleti órahallgatáson és a szakmai portfólióra kapott jegyekből, de az ezekre kapott jegyek egyike sem kisebb 7-esnél. A vizsga reggel 9 órakor kezdődik, a résztvevőknek 4 óra áll a rendelkezésükre a vizsga feladatok megoldására. Az első eredményeket július 21-én teszik közzé, az óvásokat aznap és másnap délig lehet benyújtani. A végleges eredményeket július 27-én közlik. A végleges vizsga jogosít fel a tanári szakma gyakorlására a közoktatásban. A sikeres vizsga feltétele a legalább 8-as osztályzat megszerzése. Nikus Ordán államelnök megérkezett tegnap Párizsba, ahol részt fog venni a Tetrekészek, vagyis Coalition of the Willing koalíciójának ülésén. Együtt egy biztonságosabb, erősebb Európáért és a kollektív biztonság megerősítéséért, írta Nikus Ordán a Facebookra. A román államfő Emmanuel Macron francia elnök meghívására ment Párizsba, ahol részt vesz a francia köztársaság nemzeti napjának ünnepségein, valamint a 2025-ben létrehozott Tetrekészek koalíciójának legújabb ülésén. Nikus Ordán elnök beszédében ki fogja emelni az Ukrajna és Európa biztonsága közötti szoros kapcsolatot, különös tekintettel a NATO és az Európai Unió keleti szárnyára. Azt is megerősíti, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás minden releváns területen továbbra is elengedhetetlen a régió stabilitásához és biztonságához, közölte az elnöki hivatal egy korábbi közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 14-én, keddi magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita.

Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író-költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Hamarosan áhítat csendül fel, majd fellapozzuk július 14-ei kalendáriumunkat, és a nap ünnepeltjét köszöntjük egy dallal. 12 óra 30 perckor aranyszalagtárovatunkat sugározzuk. A 2009. július 15-ei keresztény életrovatunkat hallgatjuk újra, a szerkesztő Vitus István. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban folytatjuk Rumcájsz kalandjait. 13 óra 30 perctől hangos könyvtár rovatunkban Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatunk meg két újabb fejezetet, illetve a két utolsót. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Reményik Sándor Egyetlen Isten című költeményét osszuk meg. Majd ezt követően keresztény élet felekezett közirovattal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ezzel várom hallgatóinkat a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítata csendül fel.

Mai áhítatunk címe: először imádkozni. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradnunk. Lukács evangéliumának 18. fejezetének első verse. A következő percekben John D. Baun, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom.

Régóta golfoztam, de javítanom kellett a képességeimen, ezért úgy határoztam, hogy órákat veszek. A szakember, aki foglalkozott velem, nagyon készséges volt, és több dologra rámutatott, amivel javulhatnék. Korábban már sok módszert kipróbáltam, de azok nem működtek. Kiderült, hogy a megoldás a szakember irányításában rejlik. Akár munkával, családdal vagy barátokkal kapcsolatos kihívásaim vannak, gyakran próbálom magam megoldani a dolgot. Időnként szerencsés vagyok és sikerül. De sokszor csak többszöri kudarc után imádkozom a helyzetért, és keresem Isten útmutatását. Ha elgondolkodom, ennek a viselkedésnek nincs értelme. Az imádságnak kell lennie a kormánykeréknek, ami irányítja az életünket, nem pedig a pótkeréknek, amit vészhelyzetben előhúzunk. Amikor kihívásokkal szembesülünk, első lépésben kell Istenhez fordulnunk imádságban. Mennyei Atyánk teremtett minket, és jobban ismer, mint mi magunkat. Isten nem csak a szükséges vezetést adja meg, hanem a békességet is.

Imádkozzunk! Mennyei atyánk, nagy kiváltság, hogy imában hozzád jöhetünk. Segíts, hogy mindenben, kis és nagy dolgokban is a te vezetésedet keressük. Amen.

Az imádság az első lehetőség, nem az utolsó tartalék, mondja ezt John D. Baun, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik nem tudnak imádkozni.

0: A következő percekben július 14-i kalendáriumunkat lapozzuk, szintén Lukács Orsolyával.
1: Július 14-e az év 195. szökőévben 196. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 170 nap van hátra. Nézzük, milyen fontos események kapcsolódnak a mai naphoz. 939-ben

megválasztották 9. István pápát. 1789-ben Párizsban a Bastille elfoglalásával kitört a francia forradalom. 1849-ben Bácskában a Kishegyes, a Fekete-hegy és a Szeghegy között Wetterb Antal és Gulyon Rikárd szétverték Jellasics horvát bán császári hadseregét. Ez volt a magyar szabadságharc utolsó győzelmes csatája. 1929. július 14-én szűnt meg a Cimbora, képes gyermekújság, amelynek több éven át Benedek Elek volt a főszerkesztője. Egy ideig hetente, majd havonta háromszor jelent meg, előbb Jó gyermekek képes hetilapja, majd a Románia és az utódállamok egyetlen magyar nyelvű képes gyermeklapja alcímmel. A Kisbaconban élő főszerkesztő rendkívül nehéz feltételek mellett nem csak erkölcsnevelő, célzatú, szórakoztató irodalommal, történelmi és természettudományos ismeretterjesztő olvasmánnyal látta el előfizetőinek táborát, hanem az Elekapó üzeni rovat útján nagyszámú gyermeklevelezőjének helyesírását, fogalmazáskészségét is következetesen csiszolta, fejlesztette. A rövid idő alatt népszerűvé vált lapban a magyar, román és egyetemes gyermekirodalom klasszikusai is helyet kaptak, de a szerkesztő nagy súlyt helyezett arra, hogy bevonja munkatársai sorába a legjobb hazai írókat is. A lap kiadásában jelent meg a Cimbora könyvtára könyvsorozat. 2000-ben Budapesten megnyitotta kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 2016. július 14-én Nizzában, késő este a híres tengerparti angol sétányon, a Franciaország nemzeti ünnepi tűzijáték után hazainduló tömegbe hajtott teherautóval nagy sebességgel egy tunéziai származású nizzai. 2 kilométert tett meg cikcakban haladva, hogy minél több áldozat legyen, miközben fegyverével a rendőrökre lőtt. A teherautót végül a rendőrök megállították, miután a sofőrt lelőtték. 86-an meghaltak, köztük 10 gyerek és 202 személy sebesült meg. Az áldozatok közt 29 ország állampolgárait azonosították. A támadást mintegy másfél nappal később az iszlám állam vállalta magára. A következőkben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során július 14-én születtek. 1903-ban született Irving Stone, amerikai író, aki híres történelmi személyekről írt életrajzi regényeket. A The Agony and the Ecstasy Michelangelo, a Last for Life című regény pedig Vincent van Gogh életéről szól, mindkettőt megfilmesítették. Magyarul Michelangelo, regényes életrajz és a napsugár fia Van Gogh életet címen jelent meg. 1910-ben megszületett William Hanna, amerikai rajzfilmes, a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja. Társával, a szintén világhíres Joseph Barberával 1957-ben alapították meg közös stúdiójukat, a Hanna-Barberát, melynek számos rajzfilm klasszikust köszönhet a világ. A két zseniális rajzfilmes stúdiói Hollywood legismertebb animációs vállalataivá nőtték ki magukat, munkáik százai a popkultúra szerves részeivé váltak. Első híres rajzfilmjük a Tom és Jerry volt, amely még filmvászon aratott hatalmas sikert. A két kőkorszaki szaki, Frédi és Béni történetének ötlete 1960-ban fogant meg, és a róluk szóró történet volt az első tévés rajzfilm sorozat az Egyesült Államokban, amelyet főműsor időben sugároztak. Azután következett a Jetson család, majd Scooby-Doo, a kutya, aki először a 70-es években örvendeztette meg a kicsiket és a nagyokat a tévéképernyőn, majd nagy sikerű film is készült a játékos Ebb kalandjaiból. A 80-as években a Smurfök, vagyis a hupikék-törpikék, e pici kék, emberszerű lények lettek a szerzőpáros legkedveltebb figurái, s az ő történeteikből készült tévésó, mintegy 30 országban látható. Az évek során Hanna és Barbera számos Emmy-díjban tévés kitüntetésben részesültek. 1994-ben az amerikai tévés hírességek csarnokában is örökös tagságot kaptak. Legismertebb, leghíresebb alkotásaik a Frédi és Béni, a két kő korszaki szaki, Tom és Jerry, Foxy Maxi, Maci Laci, Jetson család, Scooby-Doo, Hupikék törpikék és Flúgos futam. 1918-ban született meg Ernst Ignán Bergman, svéd filmrendező, a modern filmművészet egyik legnagyobb hatású egyénisége.
Szakmai tökéletessége mellett filmjeinek problematikája morális, tépelődő attitűdje teszi művészetét egyedülállóan jelentősé. Kedvelt témaválasztása a lélektani konfliktusok részletes ábrázolása. Ilyen film trilógiája Tükör által homályosan, Úrvacsora és a Csend, amelynek szereplői magukat és egymást kínozzák, miközben olyan szellemi nyugalmat keresnek önmaguknak, amelyből hiányzik Isten. 1919-ben jött a világra Giuseppe Ventura, olasz származású francia színész. Kemény gangsterként jelenik meg legtöbb filmbeli alakításán, gyakran játszott barátja Jean Gabin oldalán. A Bűn és bűnhődés című filmben Gustave Messonnier-t alkotja. 1945. július 14-én született Kudlik Júlia, magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó. A következő percekben azokra a személyekre emlékezzünk, akik az évek folyamán július 14-én leltek örök nyugalomra. 1223-ban meghalt II. Fülöp Ágost, francia király. 1790-ben halt meg Ernst Gideon von Laudon, osztrák tábornagy, a Habsburg Birodalom egyik legsikeresebb hadvezére. 1939-ben elhunyt Alfons Maria Mucha, cseh plakátművész, grafikus, illusztrátor, festő és nagy sorozatú nyomtatott grafikai művek alkotója. Bár művészetét a szecesszióra jellemző kígyózó indák, stilizált növényi motívumok, buja vonalvezetés, szépséges nőalakok jellemzik, nem vallotta magáénak az Art Nouveau elveit, nézeteit inkább a szimbolizmussal rokonította. Művészetében a dekorativitás anatómiai pontossággal párosult Prágában, a világszerte ismert szecessziós festőművész életének és műveinek szentelték. Prága barokk épületékben, a Kaunis palotában működik a Mucha Múzeum. 1952-ben lelt örök nyugalomra Olasz Péter, erdélyi magyar hitszónok, közíró. A napi intellektuális életből vett előadásai népszerűek voltak. Az Osváth Kálmán szerkesztette erdélyi lexikon számára számos katolikus egyházi vonatkozású adatot szolgáltatott. 1940-ben kilépett a jezsuita rendből, és a nagyváradi római katolikus egyházmegyében vállalt munkakört. 1967-ben meghalt Tudor Árgezi, román költő, prózaíró, műfordító és publicista. Eredeti neve Ion N. Teodorescu. Írói álnevét, ahogy saját maga elmondta, az Ágyes folyó ókori nevéből, Ágyesis, vette. Más kritikusok szerint két híres eretnek, Arius és Géza nevének egyesítéséből ered. Újabb kutatás szerint a hivatalosan a dajkájaként számon tartott, valójában vérszerinti édesanyja, a székely Ergézi Rozália nevének románosított alakját vette fel. 1975-ben halt meg Lengyel József, Kossuth Díjas magyar író, költő. 2003-ban meghalt Janikowski Éva, Kossuth Díjas író, költő. Kossuth Díjas gyermek és ifjúsági könyvek írója. Könyvei 35 nyelven jelentek meg, első könyvét 1957-ben adták ki, és azóta még 32 könyvet írt. 2016-ban elhunyt Eszterházy Péter, Kossuth és József Attila díjas magyar író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Emléknap is kapcsolódik a mai naphoz, Franciaországban ma, július 14-én ünneplik a függetlenség napját, a Bastille 1789. évi elfoglalásának emlékére.

0: Kalendáriumot lapoztunk, a következő percekben a mai nap ünnepeltjeit köszöntjük.
1: Július 14-én Őrs, Stella, Ferenc, Töhötöm névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek.
2: Az Őrs török, magyar eredetű, régi magyar személynév. Törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Jelentése férfi, hős. A Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban essel ejtett változata. Jelentése csillag.

A Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Francius formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. A Tühötöm török-magyar eredetű név, a Tühütüm névből származik. Jelentése fejedelem, herceg. Köszöntünk tehát július 14-én minden Őrs, Stella, Ferenc, Tühötöm nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Ákos ilyenek voltunk című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen aranyszalagtár rovatunk, a 2009. július 15-i keresztény élet felekezetközi műsorunkat hallgatjuk újra, a szerkesztő Vitus István.
1: Aranyszalagtár.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztény Élet felekezetközi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai keresztény életünkben Gyökösi Endre, Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk hetedik és egyben utolsó részével jelentkezünk. Ennek címe a családi élet. Mindezt Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatják.

Családi élet. Teremti tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt. Férfiúvá és asszonnyá teremti őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Mózes első könyvének első részéből 27 és 28. vers. Hát sok mindent elrontottam az életemben, de a házasságom nem. Ma is őt venném el, mint 54 év óta mindig. Nagyon mélyen szeretjük egymást. Ifjúkori lobogó szerelem volt ez. Ő 19, én 28 évesen a háború kellős közepébe kerültünk, amikor elhagytuk Svájcot. Milyen nagy szeretet kellett ahhoz, hogy ő onnan ide jöjjön a kedvemért. Ma is hálás vagyok a szüleinek, akik elengedtek bennünket. Ennek a házasságnak a gyermekeinken kívül sok jó gyümölcse volt.

mert szeretem a klasszikus zenét, de Wagnert utáltam. Az nekem túl hangos, túl német volt. Feleségem egyszer végig elmondta a Tristánt, és zongorán végig pötyögtette az alapdallamokat, a motívumokat, a visszatérő formákat. Megtanított megérteni a zenét. Aztán mentünk el az operába, és néztük meg a Tristán és Izoldát. És élveztem a zenét, mert föl voltam rá készülve. Ma már nekem Wagner nem ricsaj, nem csinbum, hanem sajátos zene. És ez csak egy, nem is a legnagyobb dolog azok közül, amit tőle kaptam. Itt van például a táplálkozás, ami nagy dolog kicsiknek, nagyoknak, de meghatározó az öregeknek. Édesanyám szabolcsi asszony volt, aki jól megfőzte a pörkölteket, az alföldi ennivalókat. Jaj, de jól tudott főzni! És az én svájci feleségem megtanult tőle főzni. Még mostanában is ráérzek a régi ízekre, mondom is neki, csinálj egy olyan anyám ízű lebbencslevest. Azt nagyon szeretem, és nekem az elég. Egy tál étel, más nem is kell. Időseknek nem kell több. Péntekenként pedig nem eszem semmit. Református létemre bőjtölök. Hogy ebből mennyi az egészségügyi tapasztalat és mennyi a vallásosság, nem tudom. Régen pontosan tudták, hogy milyen jó a bőjt, és annak adtak valami hátteret. Nagyon egészséges egy napra megpihentetni a gyomrot és mindent. Az az igazság, hogy pénteken nem is vagyok éhes. Úgy jön el az este, hogy nem kívántam enni. Feleségem sem eszik ilyenkor. Elég kétszer étkezni egy nap. Most például, hogy málna idő van, egy pár szem, és kész a vacsora. Merem állítani, hogy sok ember alvási panaszaira nem altatót kéne bevenni, hanem az étkezési szokásait kellene megvizsgálni. Reggelizni és ebédelni elég. De azt nyugodtan kell. Nem sokat, hanem lassan, méltósággal. Tudom, hogy ez a dolgozóknak majdnem lehetetlen. Az a fontos, hogy minél gyorsabban bekapjanak valamit, és rohanhassanak tovább. Meg a lakótelepi lakásokban összeülni ebédre lehetetlenség. Mégis fontos kérdés ez, legalább beszéljünk róla. Hát nem ez é a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Nem azé, hogy az éhezőnek megszegni a kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár. Az Úr dicsősége követ. Ézsaiás 58:6-8. Most, hogy 84 éves vagyok, nemigen mozdulok ki hazúról, a szívem miatt. Vagy másfél éve volt, hogy a feleségem a földön talált eszméletlenül. Akkor nagyon nehezen tudtak az életbe visszahozni. A kórházban tartottak egy hónapig, ami nem túl vidám dolog. De amikor jobban voltam, legalább vigasztaltam, bátorítottam a betegtársaimat. A betegből lelkész lettem. Ha pizsamában is, de imádkozhattam velük. Van egy közösségem, akikkel még tartjuk a kapcsolatot. Ők azok, akikkel 1942-43-ban együtt kezdtem. Jaj, de régen! 70 és 80 év körüliek és nagyszülőként eltotyognak hozzám minden második szombaton. 12-18

Múlc ember több el se fér nálam. A Biblia olvasó kalauzból felolvassuk az aznapi ígét, én csak bevezetem, ráhangolom őket, a többit ők beszélik végig. Beindul egy jó beszélgetés az ige felől. A gyakorlati tanulságot már ők vonják le belőle. Igen családias együttlét ez. Szoros kapcsolatban vannak egymással is, és tanácsokkal segítenek is egymásnak. Vannak köztük olyanok is, akik nem mentek férhez, de lelki gyerekük van. Azért aggódnak, azt nevelgetik. Néha kérdezik, Bandi bácsi, ezt mondtam, jól mondtam? Mivel összeszoktunk nagyon, a többiek körülbelül azt mondják, amit én mondtam volna. Havonta egyszer lelki gondozói szeminárium is van. Összejönnek a fiatal lelkészek, teológusok. Esetmegbeszélés van. Az mindig meglep, hogy mennyivel több beleérző képessége van egy női lelkésznek. Több, mint a férfinak. Hiába az édesanyja jobban megérti a gyerekét, mint az édesapa. Örülök, hogy nálunk vannak női lelkészek, mert egyik-másik egészen kiváló. Legtöbb a lányom lehetne, most azonban munkatársam. Lassan át kell adni az új generációnak a szolgálatot, mert az én korosztályom nem csak öreg, hanem fáradt is, hisz olyan sok mindent átéltünk. Bármit hozott a világ, megküzdöttünk bele. Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét! 30. Zsoltár, 2., 3., 4. és 5. verse. Én igazából nem is panaszkodhatom, mert börtönben nem ültem. Egyszer-egyszer becitáltak és faggattak a barátaimról, munkatársaimról. Életemben olyan butának nem tettettem magam, mint ilyenkor. Egyszer aztán olyan buta képet vágtam, hogy a faggató úr, vagy inkább elvtárs, fölkapta az asztalról a személyi igazolványomat, hozzám vágta, és azt mondta, menjek a fenébe. Kiálltam a partra, és néztem a Dunát. Életemben ilyen boldogan nem voltam a fenében. Mondtam is magamban, jaj, de szép ez a fene. Aztán ballagtam csak haza, ahol a feleségem reszketve várt, nem tudhatta, hogy megérkezem-e. Hazaértem, és aztán békében hagytak. Hiszen én soha semmilyen politikai ügyben nem voltam benne. A kollégáim is állták a sarat becsülettel. De hát történelmi idők voltak azok. És mikor nincsenek történelmi idők, most is az van, csak talán először fordul elő Mátyás király óta, hogy nem egy idegen hatalom uralkodik rajtunk, hogy függetlenek vagyunk. Idézőjelben mondom a függetlenséget, mert magunktól függünk, és az az érzésem, hogy ez nem is olyan jó dolog. A magyar ember úgy tudja marni a másik magyar embert, hogy az borzongató. Azt mondják, ez van. Na jó, de ezután mi lesz? Az az érzésem, hogy a mostani történelmi időkben nagy szegénység következik, és nekünk, mostani hívő embereknek nagyon komolyan kell vennünk a tizedünket. A Biblia végtelen komolyan tanítja, hogy minden jövedelmünk tized része nem a miénk, azt valahová tovább kell adni. Ez pénz,
és szeretet kötelezettsége egyaránt. Sokat hallgatom az embereket, akik vagy rengeteget rohangálnak, dolgoznak, vagy unatkoznak. Nem élnek. Én is sokat dolgoztam mindig, most is, pedig oly sok mindenről lemondtam már az öregség miatt. De egy valami azonos volt végig a mindennapjaimban. Az imádság, az igeolvasás. Ez volt a pillér, ami megtartott, hogy életem legyen. Évtizedek óta minden reggel fél órát olvassuk Isten igéjét a Bibliából. Mostanában feleségem olvassa föl, mert rossz a szemem. De régebben még kikerestem, és görögül is elolvastam, hogy ne felejtsem. Olyan jó volt, ha még úgy olvastam a görögöt, hogy rögtön tudtam, mit jelent. Megvallom, héberül már nem tudnám, mert igazán soha nem is tudtam. El tudnék talán még olvasni egy zsoltárt héberül, de nem biztos. Inkább ne tessék kipróbálni. De a görög, az még most is megy. Az evangélium egy-egy helyét még kívülről is tudom. Ez fontos nekem, mert jelzi, hogy még nem messzesedtem el egészen. Ezek a reggelistartók igen sokat jelentettek és jelentenek az életünkben. Mert nem lehet Isten ígéjét olvasni, utána meg kiabálni, veszekedni, meg felettébb csapkodni az asztalt. Az nem megy. Ezért ez a legjobb villámhárító. Ha valahol feszültség van, olvassanak közösen ígét. Az csodálatosan gyógyító, erősítő, maximális segítség az embernek. Uram, előtted van minden kívánságom, és nincs előled elrejtve az én nyögésem. Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa, az sincs már velem. Ne hagyj el, Uram Istenem, ne távolodj el tőlem. Siess segítségemre, ó Uram, én szabadítom. 38. Zsoltár 10.-11. verse, valamint a 22. és 23. verse. A napunk pillérének másik talppontja az este. Rájöttünk, hogy két öregember hogyan éljen úgy házas életet, hogy ne unják meg egymást. Olvassanak együtt. Merem állítani, hogyha nem akarják azt, hogy az egyik bambuljon a tévé előtt, a másik csak a sportlapot olvassa, hogy az egyik csak a gyerekekről tudjon beszélni, a másik csak a gólokról, meg kell tanulniuk együtt olvasni. Mi este meghallgatjuk a híreket a tévében, és utána olvasunk éjfélig, vagy még tovább is. Nagyon kedvesek ezek a felolvasások. Feleségem néha megáll, elvitatkozunk a könyv egy-egy állítása felett, megbeszéljük a dolgokat, és nem némul el a házasságunk. Rengeteg elnémult házassággal találkoztam. Ha megkérdem, miről beszélgetnek, ilyen válaszokat kapok. Hát, Bandi bácsi, 11 éves házasok vagyunk, mi már mindent megbeszéltünk. És élik a néma házasság párhuzamos életét. Ez iszonyú. Tegnap este éjfélig olvasott a feleségem, amikor látta, hogy leragad a szemem, kedvesen mondja a maga svájci hanglejtésével, Pandikám, attól tartok, álmos vagy. Akkor majd holnap folytatjuk. Ó, milyen udvarias mindig. Ez az attól tartok külföldi szokás. Néha tréfából mondom, attól tartok, hogy hideg a leves. Nagyot nevetünk, és megmelegíti. Pedig öregek vagyunk, és nagyon is. Elhomályosult a szemem, nem tudok olvasni. Megöregedett a kezem, írni se tudnék. És még örülök, hogy itt vagyok. Minden napért hálás vagyok.
legfőképpen azért, hogy nem hűültem még meg. Borzasztó, ha olyan barátommal találkozom, akinek az agya már elmeszesedett. Nagyon megrendítő. Hát ilyen ez a hosszú élet. Sok minden belefért. Feleségem tréfásan szokta mondani, Bandikám, te csak a jóra emlékezel. És ebben van valami. Szinte tudatosan megszűröm lelkem sajátos szűrőjén az emlékeket. Ne kelljen nekem a rosszra emlékeznem, amikor a jóra is lehet. Két gyermeket temettünk el, háborút, bombázást, ostromot éltünk át. Van mire emlékezni. Feleségem emlékeztet is. Emlékszel? Nem, mondom. Jaj, te soha nem emlékezel ezekre. De kell az idő a szép emlékekre, meg a jelen örömeire. Valamelyik reggel reggeliztem, és a feleségem elment mögöttem, és egyszerűen végig simított a fejemen, megsimogatta a hajamat. Hogy ez milyen jól esett nekem 54 év után, egy csöndes simogatás, amikor éreztem, hogy a tenyerében benne van a szíve. Olyan hallatlan nagy dolog ez. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálkodol a nap alatt. Prédikátor könyvének 9. részéből a 11. vers. Ki tudja, mennyi van még hátra, hisz volt már 2 infarktusom. Lehet, hogy a 3. elvisz. De azt kívánom sokkal inkább, mint hogy mások terhére legyek, és a saját piszkomban forgassanak ide-oda, míg tisztába tesznek. Kapjak a szívemhez, essek össze. Aztán meghalt az a gyökösi is. Éltem eleget, láttam eleget. A halál hozzátartozik az élethez. De azt is tudom, hogy nem pont, hanem 2 pont. És ez nekem elég. Hogy mi jön azután, majd megtudom. Én azt hiszem, hogy egész más valami lesz, mint amit mi itt próbáltunk kiokumulálni. Sokkal másabb, sokkal szebb. Majdnem azt mondom, kíváncsi vagyok, hogy mi van oda át. Igaz volt-e, amit muzsikáltam? Feleségem azt mondja, ő is erre kíváncsi. Őt sajnálom itt hagyni. Nem lesz neki könnyű egyedül maradni, hiába van a nagy család. Akkor se lesz neki könnyű, ezt előre tudom. Azt kértem tőle, ha meghalok, hamvasszanak el. Valamikor az ősember is elégette a halottait. Aki a földben ég el, lassan ég el. Aki itt a tűzben, az gyorsan. Akkor miért ne csináljuk gyorsan? Aztán tegyenek apám, anyám, fiam mellé. Ez a legtisztább eltakarítás és legősibb. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E 3. Minden lemállik rólam, míg a lelkemről, szellememről is, a testem pedig elporlad. Én tudom, hogy annyi marad meg belőlem, amennyi Jézusi szeretet van bennem. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?
a halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelének 15. részéből 54, 55, 56 és 57. verse.

0: Ezennel mai keresztény életünk végére érkeztünk. Gyökösi Endre Isten öreg bojtárjának vallomásai című sorozatunk mai kiadását szombaton reggel a Krédóban ismételjük meg. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Aranyszalagtár.

0: Aranyszalagtárovatunkat sugároztuk, a 2009. július 15-i keresztény élet felekezet közi rovatunkat hallották újra, amelyet Vitus István szerkesztett. A következő percekben híreinket sugározzuk.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. A magyar diákoknak kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Rohamosan szaporodnak az egyéni vállalkozók. Lélektani határ alá csökkenhet idén a hazai autóipar termelése. Gyanús a túl olcsó szállás, átverhetik a platformok a turistát. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most

0: Hát kezdenek a részletek. A magyar diákok kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derül ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közölte, felhívásukra elképesztő mennyiségű visszajelzés érkezett. Több mint 1000 erdélyi magyar diák szánt időt arra, hogy megossza velünk mindennapi megéléseit. Többek közt a felmérésről és további célkitűzéseikről is beszélt nemrég a Krónikának Lázár Attila, a diák szervezet elnöke. A beérkezett anonim adatok feldolgozása során a célunk nem a konfrontáció volt, sokkal inkább az, hogy a lehetőségeinkhez mérten objektív mutatók segítségével emeljük be a közbeszédbe a diákok mentális egészségének kérdését. Szerepel a közleményben. Erdély szinte minden régiójából bekapcsolódtak a fiatalok a felmérésbe. A válaszadók több mint fele Székelyföldről érkezett, de jelentős arányban képviseltette magát Közép-Erdély közel egyharmados arányjal, és a Partium is 14%-kal, míg a Szórványból és a Bánságból kevés diák jelentkezett. A válaszok közel 60%-a kisvárosi, több mint 40%-a pedig nagyvárosi iskolákból érkezett. Az év első 5 hónapjában mintegy 25 000 egyéni vállalkozót jegyeztek be, derül ki az országos cégnyilvántartó adataiból. Ez közel 50%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, írja az IAROL Financiár. Egyértelmű, hogy a trend erősen növekvő. Erősen le vagyunk maradva a nyugattól a szabad foglalkozásúak és a fő munkájuk mellett valamit még csináló emberek tekintetében. Egyéni vállalkozóként minden sokkal egyszerűbb, ezért választják egyre többen ezt a formát. Az ANAF nagy nyomást helyezett néhány ágazatra, amelyek átalakultak, feketéből vagy szürkéből kifehérettek. Ez a PFA-k révén történt, főleg az utazás megosztás terén. Bizonyos mértékig ez a magyarázata az idei robbanásszerű növekedésnek. Nyilatkozta Alexandru Angel, az egyéni vállalkozók számára kifejlesztett online könyvelési platform a Szóló társalapítója. Történelmi csúcson volt 2024-ben a hazai autógyártás. 565.550 jármű hagyta el a Dacia és a Ford üzemét. Akkor még abban reménykedtek a szakemberek, hogy folytatódik az ágazat diadalmenete, a termelés rövid időn belül átlépi a 600.000-es álomhatárt. Azóta nagyot változtak a piaci viszonyok, jelentősen visszaesett a kereslet idehaza és a nemzetközi piacon egyaránt. Immár nem a 600.000-es termelés tűnik valószínűnek, hanem az, hogy idén 500.000-nél kevesebb gépkocsit szerelnek össze Romániában, amire 2021 óta nem volt példa, írja a Profit.ro. 2022-ben az ágazat első ízben lépte át a félmilliós küszöböt, 509.465 darabra nőtt a termelés az előző évi 436.413-ról. Figyelmeztetést adott ki a román kiberbiztonsági hatóság, a tökéletesnek tűnő nyaralási ajánlatok mögött átverés is állhat. A turistáknak fokozottan oda kell figyelniük a szállásfoglalások részleteire. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság figyelmeztetést tett közzé a szállásfoglalást tervezőknek címezve, miután egyre több online csalást észleltek a turisztikai szektorban. A hatóság Facebook oldalán közölt üzenetében arra kérte az utazni vágyókat, hogy foglalás előtt alaposan vizsgálják meg az ajánlatokat, mivel a csalók vonzó hirdetéseket, más oldalakról átvett fényképeket és sürgető fizetési felszólításokat használnak az emberek megtévesztésére. A szakértők szerint az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot. Az oldal nem tartozik ismert platformhoz vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóhoz. Az ár feltűnően a piaci szint alatt van, vagy irreális extrákat ígér. Az eladó a korlátozott elérhetőségre és az azonnali foglalásra hivatkozva sürget. A fizetést kizárólag banki átutalással vagy nehezen visszakövethető módon kérik. A vásárlóra nyomást gyakorolnak, hogy gyorsan fizessen. Ezek lehetnek a jelek a szakértők szerint. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírobatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727-74-49-10 vagy a 0265-21-69-97-es telefonszámon.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Mesekosár rovatunk következik, amelyben Runcájsz történeteit folytatjuk. Ezt követően a Július című gyerekdal szól.
7: Mesekosár! Mesekosár!
8: Hogyan hozta ki Runcájsz Mankát a tömlöcből? Mivel a zsivány sors útjai kifürkészhetetlenek, hamarosan Manka is beleakadt Fisztula bíró hálójába. A barlangban áthúzta a párnákat, és szerte szétszálltak a tollak. Az egyik megcsiklandozta Runcájsz orrát. Olyan süvítés támadt, mint az orgonasíbban. Ha-ha-ha-ha-psz! A polcon álló agyakkorsó megingott. Bum! És volt nincs. Nem baj, jegyezte.

0: jegyezte meg Manka. Anyagból van, nincs lelke, elszalad a kicsimbe egy újért. A kendője csücskébe kötött egy garast, és elindult, hogy megvegye a köcsögöt. Ahogy a Jicsini utcán ment, ismerős hang ütötte meg a fülét. Egy ablakba tett kalickában ott ült a poszáta, annak a hat fiókának az anyja, akiket Rumcájsz a pisztolyába rejtett. Szomorú idők járnak, Manka, mondta a poszáta. Megfogtak, és most fisztol a bírónál kell énekesként szolgálnom. Manka benyúlt a kalickához, kinyitotta az ajtaját, és kiengedte a poszátát. Mintha nem lenne elég baj, hogy a bíró embereket tart tömlöcben. És ebben a pillanatban karon ragadta Fisztula, aki a muskátlik mögé rejtőzött az ablakban.
1: Oda jutsz, ahol a helyed, zsivány menyecske,
0: mondta, és már vitte is Mankát. A tömlöc legfelső cellájába vetette, ahol azelőtt Rumcájszt tartotta fogva.
1: De rád jobban fogok ám vigyázni, mint a zsivány emberedre.
0: Majd a tornyos kapuhoz igyekezett, hogy szétzavarja a csókákat a világ minden égtája felé. Végül bejárta a várost, és amerre ment, elrendelte, hogy égessék el az összes létrát, nehogy Rumcájsz Manka ablakához férkőzhessen. Manka a rács mögött ült, Rumcájsz meg otthon a barlangban várta, egyre várta. A nap lenyugodni készült, amikor Rumcájszhoz repült a poszáta, és a tenyerére ülve azt énekelte. A bíró tömlözbe vetette a te Mankádat. Rumcájsz felugrott.
1: Akkor értem, megyek és elhozom.
0: Nem hozod el, mert nem éred el, énekelte a poszáta. A legfelső cellába zárta, és parancsot adott, hogy égessék el az összes létrát.
1: Majd elviszem a saját létrámat,
0: felelte Rumcájsz, és átvágott a mezőn, aztán rátért a császári országútra Jicsin felé. A nyárfasorhoz érve kiválasztotta a legmagasabbik fát, és megkérdezte tőle.
1: Milyen idős vagy?
2: Már vagy 100 éves,
0: felelte a nyárfa.
1: És szeretnél még itt lenni ezen a világon?
0: Érdeklődött tovább Rumcájsz.
2: Mindent láttam már, mindent megéltem már,
0: felelte a nyárfa. Rumcájsz kivágta. A vállára emelte, és tovább ment Jicsin felé.
2: Sötét volt már,
0: csak a keskeny hold kísérte hűségesen. Rumcájsz a városi tömlöcig vitte a nyárfát, neki támasztotta a falnak, és úgy mászott fel rajta, mint egy létrán. A rácsos ablaknál találkozott Mankával.
1: Hát, itt vagyok,
0: szólalt meg Rumcájsz. Még csak nem is lihegett, mintha homokos ösvényen érkezett volna. Manka átdugta a kezét a rácson, és nagy örömében úgy megölelte Rumcájszt, hogy kipotyogott Rumcájsz zsebéből a lőpor és a mag. Az idő tájt Fisztula bíró a főteret járta himbálózó lámpásával, alabárdjának markolatát pedig a járdához verte. Egyszer csak egy mak gurult a lábához, és még egy. Amikor a harmadik is odaért, Fisztula körbenézett, honnan kerültek oda.
1: Nini, a fogháznál nyárfanő és mak potyog róla,
0: kurjantotta, és már rohant is. Rumcájsz akkor a rácson dolgozott. Megragadta a vasat, erős zsiványlábát a falnak támasztotta, és neki feszült. Manka a tömlöcből segítette. A rács meg sem moccant. Rumcájsz egy pillanatra elgondolkodott, és így szólt Mankához.
1: Ha asszony olyat tesz, ami férfi dolga, elveszti az erejét. Lép hátra szépen, és csak mosolyogjál rám.
0: Manka elengedte a rácsot, és rámosolygott Rumcájszra. Egy kicsit rozmaringosan, aztán kicsit violásan, majd egy picit rózsásan. A kő, amelybe 7 hüvelyk mélyen süllyesztették be a rácsot, repedezni, töredezni kezdett. Addigra a nyárfa tövénél Fisztula bíró is munkához látott. Lámpását a járdára támasztotta, és úgy hadonászott az alabárddal, mint a fejszével. Igyekezett alulról kivágni a nyárfát, csak úgy röpködött a forgács, sóhogott az alabát, Fisztula pedig azt mondogatta hozzá,
1: hó és rukk, hó és rukk.
0: Meghallotta ezt Rumcájsz, és így szólt Mankához.
1: Hallod? Valaki biztat bennünket odalent, hát akkor hó és rukk.
0: A rács kifordult a falból, és Manka úgy röpült Rumcájsz ölébe, mint egy kis fecske. Ekkor azonban Fisztula is sikerrel járt. Levágta az utolsó forgácsot is, és a nyárfa Rumcájszal és Mankával a tetején dőlni kezdett.
1: Mit tettél, Fisztula?
0: Kiáltott Rumcájsz a bíróra.
3: Betakarítom a termést,
0: húgogta Fisztula.
1: Összeszedlek benneteket itt lenn, mint a körtét, és bezáratlak benneteket Kartauszba, ahol a dutyiból már nem szabadultok nekem.
0: Dőltek lefelé a kemény, kikövezett utcára. Rumcájsz és Manka azt hitte,
1: ütött az utolsó órájuk.
0: De az ifjú hold lehajolt hozzájuk, és Rumcájsznak nyújtotta vékony ívét. Rumcájsz felszökkent rá, és mint egy hintába maga mellé emelte Mankát. Fisztula bíró pedig csak merezgette a szemét, amint a hold Mankával és Rumcájszal elúszott az égen a Raholec erdő felé.

0: A következő percekben hangos könyvtárovatunkat sugározzuk, Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből hallgatjuk meg az utolsó két fejezetet.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
2: A murmuc. Hát az lett, hogy a fejedelem úr sírva, nevetve hallgatta végig, amikor Szitári Tamás el.

mesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, és hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűet nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért, megállj vén róka kellősz, de még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza, akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, amikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek én az édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlanul abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé, meg akinek ilyen hűséges cselédje van. Hely, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim. Pipitér térdre esett, megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád őte néked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani egyegyű cseléd létére, és kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolya adta ki a parancsot. No, hanem most már gyerünk Kolozsvára mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram ugyan erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose félj, csak kegyelmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük együtt, hogy most ne is lássa nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott akkor már egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfele tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bújkáltan a dicsőség elől. No, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom én még látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihály se éjjelezték még ennyit életébe, mint most. Igaz, hogy ez se vette magára. Neked szól ez, fiam, neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni a süvegét, szólni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. Ahogy eléjük mosolyogtak a rég nem látott ismerős tájak, az erdő koszorús hegyormok, a világos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg. Űzte, hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Miné, mindjárt beérünk Hidalmásra. Ha, ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujába csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra. Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alóla, a kis Iluci is ott állt az oldalánál lenge patyolatúhácskájában, s ne felejt szeme már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drágolátos fejedelem, én vagyom a becsületes piszlicár. Ne kerül hozzátok el az én szegény házamat, egy kis hűsítő, ami kerülkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyereknek borult a nyakába. Aranos úrficskák, mennit emlegettelek tikutakat, mennit nem siratultam háládatusan apád urak. Még Pipitét is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, hanem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, a fejedelem.

csak a bal karját takargatja bele, miután olyan csúnyán megszaggatta azt a murmuc. Mi az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válaszsal, hogy az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Meg vagyunk, de nem nagyon, az a gonosz majom, felelte Piszlicár. Olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek benne a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mormogta a fejedelem. De erre már éppen elejtette Piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátos fejedelem, ne kívánd azt a csipi rúgja, harapja, becses szemiledet, kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje, firegje, murmuc. De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem. Életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak. Azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájába. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek elől, de nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem hogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeriben eléje ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyitott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Ámékolt a gyerek, s felszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Aj, enim szép aranim! Hörögte Piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Edesztende eltolvajult a gonosz májum túlam túl, ide nem adul nekemnek! Fejedelem fölemelt egy aranyat, megnézegette elül-hátul. Hát az ő képe volt rajta, az, amelyikről lefelejtette a bajuszt a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed, ez jó ember. Bizony elném, drágolátus fejedelem, 200 darabot belőle. Hát aztán hol szereztette ezeket? Mit tudom én, az fejedelem, pénz gurul ide-oda, ma kapom, holnap adom. Az ám jó ember, csak egy kis hiba van a kréta körül, így a fejedelem. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki. Megmondja-e most már, becsulátus Piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat? A becsületes Piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg nem mozdult semmi költögetésre, pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, és úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. Minden jó, ha a vége jó. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Megtessétek fel egy kocsira. Pipitél majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára látta Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, és úgy lobogott az esti fuvallatban, mint ha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott, Isten hozott. De néni, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki oda támaszkodik a diófa fejfára, és kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapám! Édes jó apám!

0: Nagy úram, édes gazdám, én lelkem, gyerekeim, kedves öreg szolgám. Nem lehetett a sírás nélkül megállni, hogy az a négy ember összeölgette egymást. Még Buzát uram is a keszkenőit kereste, de ő sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt. Oda nyújtotta a maga piros selyem zsebkendőjét. A Lipai Bég ajándika, szép selem, finom selem, igazándi, bizánti selem, én már beléjes iránkusztam. Csak meg nem állhat újja eszet a szép örvendkezést, igen, ökönny nélkül a becsületes ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is, megköszönni neki a visszaadott szabadságát. Fejedelem siet-e felemelni, Szitári uram, mondta neki. Erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereket, mi? Kell, mert pedig menjen haza a maga családjával, a Cseperke utcába. Úgyis régen jártak otthon. Reggel aztán majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a régvárt eső, és úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggel azonban síma volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az illuci szeme, úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársony karosszékekben, a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik, középen a fejedelem mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék, és amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg pipitérrel, fölállt a fejedelem, és abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, és a mi tévedésünk miatt, aki hibázik, mereste bevallani, mi bevalljuk, hogy hibáztunk, Szitári uram. Íme az ország tanácsosává tesszük. Szitári szólni akar, de a fejedelem csendre intette. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha mi várainkat elszedegetni. Íme neked ajándékozzuk Sárvár várát, te légy a kapitánya. Rongyos hadseregedet ruház föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, hogy ugye a hidalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jó teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, amíg nől egy kicsit a kis illuci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben, hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én ezt nagyságos fejedelem. Borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek én már csak otthon, abban az én nádasomban, az én vadmadaraim között. Hát legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem. És ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdukáposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, hogy milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, amikor a fejedelemnek jó kedve van. Vége.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
2: Hangos könyvtárovatunkat sugároztuk Móra Ferenc Rabember fiai című regényéből sugároztuk a két utolsó fejezetet. A továbbiakban klasszikus zene szól, Samuel Barber cselló koncertjeiből válogatunk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnósz Rádió hallgatóit július 14-én keddéli magazin műsorunk utolsó órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Janikovszky Éva, Kossuth Díjas író-költő gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így hangzik. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Hamarosan híreket hallgatunk, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkban Reményik Sándor Egyetlen Isten című költeményét hallgatjuk meg, majd Keresztény Élet felekezet közi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Elérhetnek minket a 0264 441 968-as telefonszámon, vagy a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Üzenhetnek az agnos@agnosradio.ro e-mail címre is. A következő percekben híreinket hallják. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A magyar diákoknak kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Rohamosan szaporodnak az egyéni vállalkozók. Lélektani határ alá csökkenhet idén a hazai autóipar termelése. Gyanús a túl olcsó szállás, átverhetik a platformok a turistát. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar diákok kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét, többek közt ez derül ki a romániai magyar középiskolások.

0: Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közölte, felhívásukra elképesztő mennyiségű visszajelzés érkezett. Több mint 1000 erdélyi magyar diák szánt időt arra, hogy megossza velünk mindennapi megéléseit. Többek közt a felmérésről és további célkitűzéseikről is beszélt nemrég a Krónikának Lázár Attila, a diák szervezet elnöke. A beérkezett anonim adatok feldolgozása során a célunk nem a konfrontáció volt, sokkal inkább az, hogy a lehetőségeinkhez mérten objektív mutatók segítségével emeljük be a közbeszédbe a diákok mentális egészségének kérdését. Szerepel a közleményben. Erdély szinte minden régiójából bekapcsolódtak a fiatalok a felmérésbe. A válaszadók több mint fele Székelyföldről érkezett, de jelentős arányban képviseltette magát Közép-Erdély közel egyharmados arányjal, és a Partium is 14%-kal, míg a Szórványból és a Bánságból kevés diák jelentkezett. A válaszok közel 60%-a kisvárosi, több mint 40%-a pedig nagyvárosi iskolákból érkezett. Az év első 5 hónapjában mintegy 25 000 egyéni vállalkozót jegyeztek be, derül ki az országos cégnyilvántartó adataiból. Ez közel 50%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, írja az IAROL Financiár. Egyértelmű, hogy a trend erősen növekvő. Erősen le vagyunk maradva a nyugattól a szabad foglalkozásúak és a fő munkájuk mellett valamit még csináló emberek tekintetében. Egyéni vállalkozóként minden sokkal egyszerűbb, ezért választják egyre többen ezt a formát. Az ANAF nagy nyomást helyezett néhány ágazatra, amelyek átalakultak, feketéből vagy szürkéből kifehérettek. Ez a PFA-k révén történt, főleg az utazás megosztás terén. Bizonyos mértékig ez a magyarázata az idei robbanásszerű növekedésnek. Nyilatkozta Alexandru Angel, az egyéni vállalkozók számára kifejlesztett online könyvelési platform a Szóló társalapítója. Történelmi csúcson volt 2024-ben a hazai autógyártás. 565.550 jármű hagyta el a Dacia és a Ford üzemét. Akkor még abban reménykedtek a szakemberek, hogy folytatódik az ágazat diadalmenete, a termelés rövid időn belül átlépi a 600.000-es álomhatárt. Azóta nagyot változtak a piaci viszonyok, jelentősen visszaesett a kereslet idehaza és a nemzetközi piacon egyaránt. Immár nem a 600.000-es termelés tűnik valószínűnek, hanem az, hogy idén 500.000-nél kevesebb gépkocsit szerelnek össze Romániában, amire 2021 óta nem volt példa, írja a Profit.ro. 2022-ben az ágazat első ízben lépte át a félmilliós küszöböt, 509.465 darabra nőtt a termelés az előző évi 436.413-ról. Figyelmeztetést adott ki a román kiberbiztonsági hatóság, a tökéletesnek tűnő nyaralási ajánlatok mögött átverés is állhat. A turistáknak fokozottan oda kell figyelniük a szállásfoglalások részleteire. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság figyelmeztetést tett közzé a szállásfoglalást tervezőknek címezve, miután egyre több online csalást észleltek a turisztikai szektorban. A hatóság Facebook oldalán közölt üzenetében arra kérte az utazni vágyókat, hogy foglalás előtt alaposan vizsgálják meg az ajánlatokat, mivel a csalók vonzó hirdetéseket, más oldalakról átvett fényképeket és sürgető fizetési felszólításokat használnak az emberek megtévesztésére. A szakértők szerint az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot. Az oldal nem tartozik ismert platformhoz vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóhoz. Az ár feltűnően a piaci szint alatt van, vagy irreális extrákat ígér. Az eladó a korlátozott elérhetőségre és az azonnali foglalásra hivatkozva sürget. A fizetést kizárólag banki átutalással vagy nehezen visszakövethető módon kérik. A vásárlóra nyomást gyakorolnak, hogy gyorsan fizessen. Ezek lehetnek a jelek a szakértők szerint. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírobatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ha gondja van az alkohollal, vagy valamilyen más függőségben szenved, gyógyszer, drog vagy játék, feltétlenül kérjen segítséget szakembertől. Van esélye a felállásra, az újrakezdésre, a gyógyulásra.
1: A Bonus Pastor Alapítvány a következő formában nyújt segítséget szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak. Tanácsadással és lelki gondozással várják a marosvásárhelyi, kolozsvári és székelyudvarhelyi irodáikban, szolgálnak támogató csoportokkal Erdély jó néhány településén, illetve rövid távú 12 napos és hosszú távú 6-9 hónapos terápiával.
0: Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon. Kolozsváron a 0744 23 79 45-ös telefonszámon, Marosvásárhelyen a 0741 31 35 12-es mobilszámon, Nagyváradon a 0359 40 19 74-es telefonszámon, illetve Székelyudvarhelyen a 0266 21 15 41-es telefonszámon.
1: Bővebb információkért látogassanak el a www.bonuspastor.ro honlapra.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Versrovatunk következik, amelyben Reményik Sándor Egyetlen Isten című költeményét osszuk meg.

Reményik Sándor egyetlen Isten. Egyetlen Isten, elvesztett egészség. Idézlek, hívlak szakadatlanul. Rajtad kívül nincs már más Istenem. Imádkozni sem tudok igazul, míg meg nem mutatod magad nekem. Én nem tudom már, mikor láttalak, mikor volt testem a te templomod. Gyermekkoromban, álmomban talán. A feldúlt szentély roskatag falán most csak elsuhan árnyék alakod. Néha acél idegű férfi árny,

aki valami roppant tetre készül. Néha mosolygó, bűbájos leány, az élet szőnyegét szövi serényül. Néha gyermek, csak játszik boldogan, de mindig árnyék, s mindig elsuhan. Könyörgök neki, irgalmaz, maradj, magadból ne csak koldus morzsát adj, hiszen nélküled jó sem tudok lenni, hiszen nélküled nem tudok szeretni. Hány tavaszom volt, s nem is ismerem igazán az ibolya illatát, hány fényes őszöm, s csak utána mondtam másoknak, milyen tékozlók a fák. Így illantak a tündér évszakok, és én még mindig, mindig itt vagyok. Lesem, hogy hol buzog a csodakút. A doktort várom, aki felpattantja nekem a rozsdás, rég bezárt kaput, amelyen túl egy lépcső hazavisz.

0: Versovatunkban Reményik Sándor Egyetlen Isten című költeményét hallgattuk meg, és a Fidesz Cantate Domino kórus éneke szólt. Most következzen Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 120. Zsoltár 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliaiének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. A Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó Előd Barnával, mezőpanit polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit.

Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy amikor hozzád fordulunk, akkor nem kell attól félnünk, hogy félbeszakítasz, vagy félreértesz bennünket. Te ismered a szívünket. Mielőtt megszólalnánk, te tudod gondolatainkat. Kérünk, csendesítsd el most bennünk mindazt, ami elvonja a figyelmünket, és taníts úgy minket a te igédre, hogy abból valódi változás szülessen életünkben. Amen. A 120. Zsoltár szavaival készülhetünk az ige hirdetésre. Ezt olvasom most. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és csalárnyelvtől. Mit érdemelsz? Mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje pajzsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Amen. Kedves testvérek, a 120. Zsoltárban a szerző egy hozzánk nagyon közeli élethelyzetben találja magát. Azt érzi, hogy olyan helyen lakik, ahol folyamatos a konfliktus. Amikor megszólal, a körülötte élők kapnak a lehetőségen, és kicsavarják a szavait, és azonnal harcra kelnek ellene. Ezek a gondolatok talán nincsenek is annyira távol tőlünk. Nekünk is van véleményünk. És tudjuk, mihelyt megosztjuk azt a családunkban, a baráti társaságunkban, a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a közösségi médiában, egyből támadhatóvá válunk. Hányszor tapasztaltunk már, hogy egy-egy őszintén kimondott, keresztény meggyőződésből fakadó vélemény miatt ér bennünket a támadás. Akinek van véleménye, szilárd meggyőződése bizonyos kérdésekben, azt könnyen megutálhatják, megtámadhatják, vagy akár ki is rekeszthetik. Ez pedig rettenetes érzés. Megbántva és félreértve érezhetjük magunkat. De nézzük meg a saját szemszögünkből is ezt a helyzetet. Mi történik akkor, ha valaki tőlünk eltérő véleményt fogalmaz meg? Gyakran mi is egyből támadásba lendülünk. Tudunk harapni, visszavágni, sőt, megszégyeníteni is. A mai igénk első üzenete ezért nem elsősorban az, hogy mindenki mondhat és gondolhat, amit akar, hanem sokkal inkább az, hogy kezdjük el meghallgatni egymást. Thomas Gordon pszichológus szerint a másik ember megértésének első lépése az értő figyelem. Amíg nem hallgatom meg a másik embert úgy igazán, addig nem is tudom megérteni. Ez egyszerűen hangzik, mégis ritkán sikerül. Sokszor már akkor megfogalmazzuk a válaszainkat, az ítéletünket, amikor a másik még be sem fejezte a mondatát. Nem megérteni akarunk valakit, hanem meggyőzni. Nem meghallgatni akarunk, hanem válaszolni. Talán ezért olyan sok a félreértés, a sértődés és a vita emberi kapcsolatainkban. Talán ezért érezzük magunkat olykor úgy, mint a Zsoltár író. Idegenek vagyunk. Mert ahol nincs figyelem, nincs meghallgatás, és nincs valódi párbeszéd, ott előbb-utóbb idegenné válunk egymás számára. Ha egy cégben a vezető nem hallgatja meg a beosztottját, nem fogja megérteni őt. Ha a családban a férj és a feleség nem beszélget egymással, nem figyelnek egymásra,
lassan eltávolodnak egymástól. Ha elmarad a párbeszéd a társadalomban, akkor nagyon könnyen megmaradunk egymással szemben álló csoportoknak, és egyre kevésbé tudunk közösséggé válni. A Zsoltár nem a fájdalommal kezdődik, hanem ezzel a hitvallással. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Milyen különös. A Zsoltáros azért tud a békességre törekedni. Azért tud, mert valaki előbb meghallgatja őt. Mielőtt az emberek megértenék, Isten már ismeri a szívét. Mielőtt az emberek igazságot szolgáltatnának neki, ő már az Úr elé viheti minden fájdalmát. Ha ezt el akarjuk kerülni, ha nem szeretnénk idegenné válni egymás számára, akkor az Úrtól, vagy az Úr Jézustól kell tanulnunk. Ő tudott hallgatni, amikor arra volt szükség, és meg tudott szólalni, amikor eljött az ideje. De minden szava és minden csendje az Atyától kapott szeretetből fakadt. Erre a szeretetre, erre a figyelemre és erre a lelkületre van ma is a legnagyobb szükségünk, hogy ne váljunk idegenekké egymás számára. Amen. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Te meghallgatsz bennünket akkor is, amikor az emberek félreértenek, vagy nem figyelnek ránk. Taníts bennünket úgy beszélni, hogy szavaink békességet építsenek, és taníts minket úgy hallgatni, értő figyelemmel, hogy valóban megértsük egymást. Adj türelmet a kapcsolatainkban, bölcsességet a vitáinkban, és adj szeretetet mindezek fölött, hogy Jézus Krisztus lelkületét tudjuk tükrözni mindazok felé, akikkel találkozunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

Műsorunk folytatásában azt tudjuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult aranymondás, vagy éppen a málna és a vackó íze. Hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is. Hitmorzsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélget Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztja velünk személyes emlékeit.

0: Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Mezőpanitban születtem, és itt nőttem fel, ami azt is jelenti, hogy az itteni református közösségnek az életébe kapcsolódtam be kiskorom óta. Ez nem feltétlenül önkéntes döntés, hiszen még a gyerek talán nem tudja, hogy mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni, meg egyáltalán az Isten képe egy gyereknek talán teljesen más, mint amit később aztán megtanulunk. A családom az ugyan templomban járó család volt, de alapvetően a vasárnapi istentisztelet látogatásán kívül különösebben nem volt más hitéleti gyakorlat az életünkben. Viszont van két bátyám, és ők már nagyobbak, mint én, ezért ők vittek engem. Szüleim küldtek, ők vittek engem az elején vallásórára. Aztán később majd a konfirmáció után ifibe is. Úgyhogy a vasárnapi vallásórák emléke ma is él bennem. Különösen azért, mert olyan elemekkel voltak tele, ami a gyerek számára érdekesek, hiszen nem csak arról szóltak nálunk a vallásórák, hogy a történeteket meséltek és elmondták a gyerek számára emészthető módon a bibliai történeteket, hanem volt aranymondás tanulás, volt éneklés, és talán azok a képi, érzelmi részek maradtak meg leginkább bennem, ami most is előtte van, amikor ilyen nagy füzetekben, nagy betűkkel és rajzokkal voltak az énekszövegek felírva, azt tartotta fel a vallásra vezető, és akkor így énekeltünk. Néha még mozogtunk is hozzá, hogyha olyan volt a dal, és mindeniknek, szinte mindeniknek arról szólt az üzenete, hogy Jézus szeret, hogy a szívünkbe lát, hogy velünk akar lenni, hogy már gyerekkorban közel akar jönni hozzánk, és bár ezt akkor még különösebben nem értettem, de éreztem és tudtam, hogy itt van valaki, van valami, ami nagyon szeret minket, már gyerekkorban is, független attól, hogy milyenek vagyunk, vagy mások mit mondanak rólunk. És az aranymondások az egy másik érdekes dolog, mert bár ugyan a gyerek nem tudja, hogy a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által, de ez már abban a korban igazzá tud válni, hiszen az aranymondásokon keresztül nem csak iránymutatást tanultunk, egy-egy jó gondolatot, egy-egy jó mondatot, hanem próbálták úgy kiválasztani ezeket az igéket, aranymondásokat, történethez kapcsolódó rövid összegző igeverseket, hogy az valahogy kiegészítse, és a gyerekek számára emészthető módon mutassa be azt az Istent, aki ott van körülöttünk. Úgyhogy a vallásura időszak az, amikor leginkább és a legtöbbször az énekeken keresztül, az aranymondásokon, a történeteken, a közös játékokon keresztül találkoztam egy olyan valakivel, vagy hallottam egy olyan valakiről, aki szeret minket, és aki éjjel-nappal ott van körülöttünk és vigyáz ránk.
0: És itt a vallásórákon maradva, hogyha visszagondol ezekre, azon túl, amit már elmondott, mi az első illat, hang vagy tárgy, ami eszébe jut?
1: Van néhány olyan gyerekdal, amit akkor tanultam, és azokat ma is az én gyerekeimnek eléneklem. Van, amit gitárral is lehet játszani, azt megpróbálom eljátszani nekik, hogy már most gyerekkorban nekem a dallamok vannak inkább, leginkább előttem a dallamok ragadtak meg és fogtak meg. Egy-két konkrét gyerekdal, de még egy másik történetet is érdemes elmondani az Úrral való találkozás kapcsán. Volt egy távoli rokonunk, akik hetet napot ünneplő adventista gyülekezethez tartoztak. Ő volt Sárika néni, az ottani gondnok. Mint távoli rokon, néha meglátogattuk, minket gyerekeket odavitt, és ő mindig énekelt nekünk, keresztény dalokat énekelt nekünk, történeteket mondott. Arra határozottan emlékszem, hogyha most társítani kellene valamivel, hogy neki mindig finom gyümölcsök voltak a kertjében. Málna, körte és mindenféle finomság, és valahogy ezek a dolgok. Volt egyfajta vackor, ami azóta sajnos nem is láttam sehol. Viszont mindig, amikor Sárika nénihez mentünk, akkor tudtuk, hogy valami szép dalt, éneket fogunk tanulni, és gyümölcsöt fogunk enni. Úgyhogy gyerekkoromban ez a két dolog nagyjából egy időben, ha nem is ugyanazt jelentette, de társultak. Hogyha málna szezon volt, vagy hogyha gyümölcsöket ettünk, akkor ezek a dalok jutottak eszembe, és természetesen a dalok által azoknak a teremtője, azoknak a gyümölcsöknek a teremtője is, aminek éppen a szezonja volt. Ugye ez is egy érdekes élmény, tehát a dallamok, a zene, azok tartalma és némiképp gyerekkorom egy bizonyos időszakában a gyümölcsök és azok zamata emlékeztetett a felséges Istenre.
0: Mi volt az a mondat vagy bibliai történet, ami akkor gyerekként akár mesének tűnt, de felnőttként iránytűvé vált az életében?
1: Talán az egyik ilyen a példázatok közül, amiket Jézus mondott, Ugyan nagyon sok ószövetségi történetet elmondtuk, úgyhogy kettő is van. Az egyik a példázatok kapcsán a szőlő és a szőlőtőnek a története, a szőlőtő mint jelkép, a szőlővesszők, és ugye ezeknek az élete, hogyha azok gyümölcsöt teremnek, ott maradnak, megmetszi, letisztogatja őket, ha nem, akkor azok levágásra kerülnek. Nekünk volt az udvaron szőlőnk, láttam édesapámat, hogy metszegeti a szőlőt, össze tudtam társítani ezt a dolgot. Később értettem aztán meg, hogy ez gyakorlatilag mennyire életbevágó, mennyire a saját életünkről szól vagy szólhat. És egy ugyancsak hasonló kép ehhez, ugye, amikor a fejsze a fák gyökerére vettetik, és amelyik gyümölcsöt nem terem, azt kivágják. Valahogy ez a kép volt bennem, és később ezek álltak meghatározva, hogy próbáljak olyan életet élni, amelynek nem az lesz a vége, hogy kiszáradok vagy kivágnak. A fa és a fának a szeretete az valami miatt mindig is közel állt hozzám. Talán ebben van köze annak is, hogy édesapám asztalos mester, és a fával mi dolgoztunk, feldolgoztuk, de már a fának a növekedése, ugye a folyópart mellé ültetett fa, amely gazdagon terem és jól él, vagy a szőlő, amelynek hosszú gyökere van, és vannak termőágai, meg nem termőágai, vagy az a fa, amely nem terem, az kivágattatik. Tehát ez a kép volt közel hozzám, és az asztalosság, vagy a fának a megmunkálása és a képe az amiatt is, mert gyerekkorban ez kevésbé tűnt fel nekem, hogy József ács volt, és az ő fia Jézus is megtanulta ezt a mesterséget, hanem aztán később realizálódott bennem, hogy itt a Földön képletesen is, de valóságosan is valamiből valamit alkotott Jézus, hogy egy nyersanyagból milyen csodálatos végtermék lehet, és valahogy a mi életünket is így próbálja faragni, így próbálja kialakítani, és lehámozni róla azokat a részeket, amik nem odaillők, hogy a végén egy csodálatos kész termék legyen, vagy legalábbis félkész, ha itt a földi életre gondolunk.
0: És ha most beülhetne az iskolapadba a tizenévesek közé, mit súgna nekik, hogy miért, mire figyeljenek vallás órán?
1: Ugye ezek a vasárnapi iskolai élmények, amikről korábban beszéltem, ugye az ének, a zene, később aztán a vallásórák az iskolában, természetes módon nagyon sokszor untuk ezeket az órákat, és nagyon sok függött attól, hogy ki az a személy, és milyen formában beszél az Isten igéjéről, hogyan tudja úgy közelhozni hozzánk, hogy amikor már kiskamaszok vagyunk, vagy éppen kamaszok, akkor még mindig érdekelje minket ez a dolog. Emlékszem, hogy abban az időszakban én is mindenért a világot, és mindenki mást hibáztattam, és a világ dolgai azon nagyban és kicsiben kezdtek kinyílni, és kerestem a helyem. Az iskolai vallásórák rendjébe pedig talán ott már, amikor az ember a gondolatokat, a szavakat, azok értelmét keresgeti, próbálja értelmezni, ott talán a történetek fogtak meg még inkább. Emlékszem például a József példázatára, nem most friss emlékként, hanem amikor úgy találkoztam vele, hogy talán mondhatni elkezdtem érteni, hogy mit jelentett József szemszögéből az ő története, hogy őt szerették, hogy egy szerető környezetben nőtt fel a szülei részéről, de ugyanakkor irigykedtek rá a bátyjai. És itt ugye a környezetről beszélek elsősorban, nem a családról, nem arról, amikor a gyerek, akit véd a család, olyan dolgokkal találkozik az életben, ami teljesen más, amit azelőtt nem tapasztalt. Hogy aztán később elárulják, hogy később el akarják pusztítani, hogy később mégis olyan helyre kerül, ahol aztán növekedhet és kiteljesedhet. És akkor nagyon kereső fiatalként ez egy számomra érdekes történet volt, és talán a vallásórák és a történetek kapcsán, akár a József története kapcsán is azt sugallnám, azt mondanám a fiataloknak, a gyerekeknek, vallásórára járóknak, hogy próbálják megtalálni azokban a bibliai történetekben, azokban a szereplőkben saját magukat. Melyik szól leginkább hozzájuk, mert rendkívül sok kérdésükre már abban a korban a maguk egyszerűségével, tisztaságával választ tudnak adni ezek a bibliai történetek, ezek az esetek, amik megtörténtek, és olyan példát tudnak mutatni, amivel talán sok esetben fel tudják dolgozni a bennük felgyülemlett sok-sok problémát, kérdést. Legyenek nyitottak, mert egy csodálatos forrás az ige. Minden korosztálynak, minden élethelyzetben lévő embernek személyre szóló üzenet van benne valahova elrejtve. Biztos vagyok benne, hogyha a gyülekezet, hogyha a szülők, a nagyszülők, a vallásórát vezetők imádságosan előkészítik azt az utat, ahol a vallásórán a fiatalok találkoznak az igével, akkor a Szentlélek hatalmas munkát tud már abban a korban végezni az életükben. El tudja ültetni azt a magot, ami később szárba szökkenve csodálatos erős fává növekedhet, és a hitüket így módon már ott gyerekkorban, talán a vasárnapi iskolákban, később a vallásórákon keresztül. Lehet oly módon, hogy ők nem is tudnak erről, de szépen ez a fa magról szárva szökkenhet és megerősödhet.

Az elmúlt percekben azt tudtuk meg, hogy mit idéz fel egy gyermekkori bibliai ének, egy megtanult alajmondás, vagy éppen a málna és a vackó íze, hogyan formálták ezek a hithez vezető első élményeket, és miért fontosak ma is a hitre, a vallásra nézve. Hitmozsák legújabb részében Pilbát Kincső beszélgetett Bodó előtt Barnával, Mezőpanit polgármesterével, aki megosztotta velünk személyes emlékeit. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztény élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homokora késő jelű műsorunk első órájában klasszikus zene szól. A második órában áhítat kalendárium névnap köszöntő, majd keresztény élet felekezet közi rovat hangzik el. A harmadik órában hangos könyvtár műsorunkat ismételjük meg. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen figyelmüket. Ma Janikovszki Éva, Kossuth Díjas író költő gondolatával búcsúzom. Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót, hogy örülni tudunk, és attól, hogy holnap is lesz egy nap, lehet, hogy még jobb, mint a mai. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A KEDD déli magazin műsor házigazdáját hallották, Szabó Anitát. Áldott kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A magyar diákoknak kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Rohamosan szaporodnak az egyéni vállalkozók. Lélektani határ alá csökkenhet idén a hazai autóipar termelése. Gyanús a túl olcsó szállás, átverhetik a platformok a turistát. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar diákok kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Többek közt ez derül ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közölte, felhívásukra elképesztő mennyiségű visszajelzés érkezett. Több mint 1000 erdélyi magyar diák szánt időt arra, hogy megossza velünk mindennapi megéléseit. Többek közt a felmérésről és további célkitűzéseikről is beszélt nemrég a Krónikának Lázár Attila, a diák szervezet elnöke. A beérkezett anonim adatok feldolgozása során a célunk nem a konfrontáció volt, sokkal inkább az, hogy a lehetőségeinkhez mérten objektív mutatók segítségével emeljük be a közbeszédbe a diákok mentális egészségének kérdését. Szerepel a közleményben. Erdély szinte minden régiójából bekapcsolódtak a fiatalok a felmérésbe. A válaszadók több mint fele Székelyföldről érkezett, de jelentős arányban képviseltette magát Közép-Erdély közel egyharmados arányjal, és a Partium is 14%-kal, míg a Szorbányból és a Bánságból kevés diák jelentkezett. A válaszok közel 60%-a kisvárosi, több mint 40%-a pedig nagyvárosi iskolákból érkezett. Az év első 5 hónapjában mintegy 25 000 egyéni vállalkozót jegyeztek be, derül ki az országos cégnyilvántartó adataiból. Ez közel 50%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, írja az Járul Financiár. Egyértelmű, hogy a trend erősen növekvő. Erősen le vagyunk maradva a nyugattól a szabad foglalkozásúak és a fő munkájuk mellett valamit még csináló emberek tekintetében. Egyéni vállalkozóként minden sokkal egyszerűbb, ezért választják egyre többen ezt a formát. Az ANAF nagy nyomást helyezett néhány ágazatra, amelyek átalakultak, feketéből vagy szürkéből kifehérettek. Ez a PFA-k révén történt, főleg az utazás megosztás terén, s bizonyos mértékig ez a magyarázata az idei robbanásszerű növekedésnek. Nyilatkozta Alexandru Ankel, az egyéni vállalkozók számára kifejlesztett online könyvelési platform a Szóló társalapítója. Történelmi csúcson volt 2024-ben a hazai autógyártás. 565.550 jármű hagyta el a Dacia és a Ford üzemét. Akkor még abban reménykedtek a szakemberek, hogy folytatódik az ágazat diadalmenete, a termelés rövid időn belül átlépi a 600.000-es álomhatárt. Azóta nagyot változtak a piaci viszonyok, jelentősen visszaesett a kereslet idehaza és a nemzetközi piacon egyaránt. Immár nem a 600.000-es termelés tűnik valószínűnek, hanem az, hogy idén 500.000-nél kevesebb gépkocsit szerelnek össze Romániában, amire 2021 óta nem volt példa, írja a Profit.ro. 2022-ben az ágazat első ízben lépte át a félmilliós küszöböt, 509.465 darabra nőtt a termelés az előző évi 436.413-ról. Figyelmeztetést adott ki a román kiberbiztonsági hatóság, a tökéletesnek tűnő nyaralási ajánlatok mögött átverés is állhat. A turistáknak fokozottan oda kell figyelniük a szállásfoglalások részleteire. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság figyelmeztetést tett közzé a szállásfoglalást tervezőknek címezve, miután egyre több online csalást észleltek a turisztikai szektorban. A hatóság Facebook oldalán közölt üzenetében arra kérte az utazni vágyókat, hogy foglalás előtt alaposan vizsgálják meg az ajánlatokat, mivel a csalók vonzó hirdetéseket, más oldalakról átvett fényképeket és sürgető fizetési felszólításokat használnak az emberek megtévesztésére. A szakértők szerint az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot. Az oldal nem tartozik ismert platformhoz vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóhoz. Az ár feltűnően a piaci szint alatt van, vagy irreális extrákat ígér. Az eladó a korlátozott elérhetőségre és az azonnali foglalásra hivatkozva sürget. A fizetést kizárólag banki átutalással vagy nehezen visszakövethető módon kérik. A vásárlóra nyomást gyakorolnak, hogy gyorsan fizessen. Ezek lehetnek a jelek a szakértők szerint. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morcast.com előrejelzése alapján készült. Jó hírobatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
4: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
3: A cigányok pasztorizációjának teológiája című könyv.
5: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma, cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában.
3: Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hitmorzsák vendége.
6: Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalás

0: sokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
1: Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a Kárpátaljai Református Egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az Összukrán Egyházak Tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget. Viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
2: Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál. Parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelben. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
1: Berlin, majd Kijev.
2: A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk, és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket. Mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. Ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan. És a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is. Tehát ott több felekezet szervezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
1: Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be, és akkor hogyan tekintel az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
2: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja, 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás. Ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kievi társakkal, tagegyházakkal, és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett. Minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, türőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
1: Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tarr Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
2: Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében, vagy egyelőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén, az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tarr Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meglesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk, ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi még mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodva jöttem el.
0: Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Balog Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balog Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácharttyáni református missziói egyházközség lelkésze, de szolgál a budapesti református roma szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István református cigány szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balog Róbert lelkipásztorral, a riporter Buzás Bori.
1: Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
2: Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma, cigány származású teológusok, lelkészek, papoktól, lából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
1: Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. De hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban?

0: munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt, a Kárpát-medencében, nyugodtan fogalmazhatok így, kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségépítés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a Magyarországi Református Cigány Misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak nagy országos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
1: Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
0: A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás. Hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra. Mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymás utaltságnak az is a címe, az egymás utaltság Krisztusi horizontjának értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
1: Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, pap testvéreknek, akik szolgálnak cigányok között, cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
0: Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalában a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigány missziós közösségben.
1: Ugye említette te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigány misszió. De például ugye te roma származásúként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
0: Én azt gondolom, hogy a Magyarországi Református Egyház történetét látva rengeteg-rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben is teljesen jól működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mind Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagy, nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húz hatórá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód.

0: missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol van jelen társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, visszhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez... Érzi jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem, és szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiált tanítását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
1: Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk. Erdély. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
2: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
3: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
2: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
3: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkba vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
2: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
3: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő, református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztassággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
2: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
3: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt éltek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például, ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tette szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyeket tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
2: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
3: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből áll, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
1: Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim a 244. éneket. A 244. ének így kezdődik. E pünkösd ünnepében dicsérjük Istent szívvel.

Olvasom Isten igéjét a Zakariás próféta proféciás könyvének 4. részéből. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem: mit látsz? Én így feleltem: egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál. 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. 2 olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: mit jelentenek ezek, Uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: nem tudod, mit jelentenek? Azt mondtam: nem, Uram. Erre ő így szólt hozzám: az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi fel a zárókövet, miközben ezt kiáltják: áldás, áldás szálljon rá. Azután így szólt hozzám az Úr igéje: Zerubábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdetnapján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubábel kezében a zárókövet. Az a 7 mécses pedig az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet. Ekkor megszólaltam és megkérdeztem tőle: mit jelent ez a 2 olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? Másodszor is megszólaltam és megkérdeztem: mit jelent az olajfáknak az a 2 ága, amelyekből 2 aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj? Azt mondta nekem: nem tudod, mik ezek? Azt mondtam: nem, Uram. Ekkor így felelt: ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökkévalóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg a kegyelmes Isten válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.

A 243. ének első három versével dicsérjük Istent. A 243. ének így kezdődik: Ó áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével leszállván a földre.

Imádkozzunk. Életnek lelke, dicsőséges szent lélek, pünkösd ünnepén magasztalunk téged, aki az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten vagy, aki már annyiszor mellénk álltál, megvigasztaltál és erőt öntöttél megfáradt életünkbe. Köszönjük, hogy vagy, hogy megelevenítő áldásaidból mi is részesülhetünk. Megvalljuk előtted bűneinket, hiszen a szívünk kemény, az értelmünk balgatag, a hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Bocsáss meg, hogy nyelvünk nem dicsőít téged méltóbban, sőt, oly sokszor tesz rólad hamis bizonyságot. Bocsáss meg nekünk engedetlenségünkért. Istennek szent lelke, áldunk téged a te anyaszent egyházadért. Köszönjük, hogy ősidőktől kezdve megmutattad választottaidnak és egyházadnak, hogy a látszatvereségből élet támad, a száraz élettelenségből lelked érintésére új távlatok nyílhatnak. Áldunk téged, hogy te nem csak a nevesekkel és a hatalmasokkal tudsz egyházat, gyülekezetet, közösséget építeni, hanem ránk is számítasz. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél atyáinkkal és velünk. Tudjuk, hogy az ég és a föld megrendülhetnek, de ezt a szövetséget te meg nem rontod. Hisszük, hogy te indítottad el az összeillesztő és éppé tevő, az együtt gondolkodó és egymást számon tartó folyamatokat Magyar Református Egyházunkban. Örvendezik szívünk, Istenünk, hogy te népünk töredezettségét gyógyítod, és a te kezedben újra egyek lehetünk. Hisszük, hogy ha hozzád térünk, és te leszel egyetlen Urunk, akkor feltámad a mi világosságunk. Könyörgünk hozzád, töltsd ki szent lelkedet népünkre, hogy üdvösséges önismeretre jussunk. Forduljunk el attól, ami vesztünket okozza, és merjük rátenni az életünket irgalmas szeretetedre. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt. Növeld a mi hitünket történelmi hivatásunkban és küldetésünk teljesítésében, segíts meg. Legyünk így a te néped. Kezedben van népünk, egyházunk és saját életünk jövője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak te magad jöjj velünk, hogy megnyíljon előttünk a megújulás útja, s mi áldás lehessünk ebben a világban. Igédre vágyunk, hogy tanítson és tanácsoljon minket minden dolgunkban. Táplálj vele most is örök életre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, gyülekezetünk kórusának a bizonyságtételét.

Köszönjük a kórus szolgálatát. Isten igéinek a hallgatására készülve a 251. ének második versét énekeljük. A 251. ének második verse így kezdődik: Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Az a szent ige, amelyáltal szól hozzánk a mi úrunk ebben az órában, írva található a Zakariás proféta proféciás könyvének 4. részében, a 6. versben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében, a Zakariás proféta proféciás könyve 4. részének 6. versében felolvasom, kélek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek: nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura.

ebben az ószövetségi igerészben, még az első pünkösd előtti pünkösdi csodáról olvasunk, de nem csak régmúlt időkben jelentett ez az Isten szent lelkének áradásával kapcsolatos nagy lehetőséget azoknak, akik válságban voltak, hanem a ma válságban levő világnak is a szabadulás útja ez. Tagadhatatlan, hogy nem csak a gazdasági életben jelentkezik ez a válság, hanem emiatt a társadalomban, a politikai életben, sőt a családok életében is nyilván tartható a krízis. Egyik a másiknak okozója, egyik a másiknak a következménye, és mindeniknek a gyökerénél talán éppen az erkölcsi életnek a válsága van. És miközben mindenki megpróbál jó vagy kevésbé jó módszerekkel kilábalni a válságból, Isten egy ilyen nagyon régi, pünkösdi üzenettel ajándékoz meg, amely egykor jóval Jézus Krisztus születése és a Szentlélek kitöltetése előtt is egy menekvést jelenthetett. És fontos volt, hogy egykor a Zakariás idejében meghallják ezt az üzenetet, ezt az evangéliumot, és jó, hogy mi is hallhatjuk, mert biztosan mindannyiunknak az életében vannak olyan válságos időszakok, amelyek nem feltétlenül a mi fizetésünkkel, vagy nyugdíjunkkal, vagy fizető képességünkkel kapcsolatosak, de mindenképpen meghatározzák gondolkodásunkat, érzéseinket, jövővel kapcsolatos reménységünket, vagy reménytelenségünket. A válság megoldás lehetősége tehát a pünkösdi evangéliumban két üzenetben is felénk hangzik. Az első az, hogy az Úristen valóságosan jelen van akkor is, amikor az ő népe azt hiszi, hogy megfeledkezett róla. A mélységben levők vegyék észre azt, hogy Isten jelen van életükben. A másik üzenet pedig az lehet, hogy emberi munkánknak, tevékenységeinknek csak akkor van értelme, csak akkor lehet gyümölcse, hogyha Isten az ő szent lelkével támogat bennünket vállalkozásainkban és szolgálatainkban. E két üzenet segíthet és eljuttathat az első pünkösdi gyülekezetnek az öröméhez, ugyanolyan erővel, ugyanolyan hatalommal és ugyanolyan csodálatos módon alakíthatja át az életünket, mint ahogyan egykor átalakult a tanítványoknak az élete. Válságban levő kis közösség, és ebben a közösségben egyének, akik a Szentlélek ajándékában részesülnek, és bizonyságtevőkké válnak. Gondoljunk a Péter személyében, szívében történt változásokra, arra a megújulásra, amelyre szüksége van a mai embernek, Isten mai népének is. A Zakariás próféta, a proféciás könyvének 4. fejezete a próféta egy látomását tartalmazza. Ez a látomás a lámpatartóról és a két olajfáról szól. Maga Zakariás sem érti első hallásra, hogy miről van szó, de az angyal, aki az Isten üzenetét viszi hozzá, segít a megértésben, és ezért mi is megérthetjük ennek a látomásnak a lényegét. Izrael népe a babiloni fogságból tért haza, és már eltelt majdnem 20 esztendő, amikor Zakariás ezt a látomást kapja, és a 20 esztendő alatt nagyon sok mindent kellett volna tenni. 3 héttel ezelőtt hallhatta a gyülekezet az Esdrás könyve 3. részéből, hogy milyen kétségbeesett helyzetben volt ez a hazatérő nép, mert csak romokat talált, az egykori
templomnak nyoma sem volt már, és a legfontosabb feladatnak, a templom felépítését, újjáépítését és a város kőfalakkal való védelmét, vagy védelmének a biztosítását jelentette. Nem tudtak egyből mindent megtenni, nagyon kicsiny kezdet volt az, amikor a régi oltár helyébe felépítették az oltárt, de lényeges kezdet volt azért, mert ha van oltár, akkor lehet áldozatot bemutatni, ha van áldozat bemutatás, akkor lehet kérni a bűnbocsánatot Istentől, a bűnbocsánat pedig fontos lépés az Istennel való kapcsolatnak, szövetségnek a helyreállításához. A templomnak csak az alapját készítik el, és utána eltelik majdnem 20 esztendő, semmi változás nincs. Egy ember életében ez nagyon sok idő. Zakariás nagyon jól ismeri népének a fájdalmát, a nyomorúságát, és Zerubábel, az akkori politikai vezető, kétségbe esetten próbál a jövendőbe tekinteni, és talán le is mond arról, hogy valaha be tudják fejezni a templomot. Annak az embernek az érzése, aki valamit elkezdett, de nem tud tovább lépni. Aki egy bizonyos ideig érzi a gyarapodást, aki tud örvendeni a munkája gyümölcsének, és azután pedig, minthogyha mindent elveszítene, minthogyha kicsúszna a talaj a lába alól, nincs már reménysége, és legfennebb fájdalmasan megállapítja, hogy ennyi volt, a többi már úgysem lesz meg. Mikor lesz ebből templom? Mikor lesz védőfal a város körül? Hihetetlen nekik abban a helyzetben, hogy valaha is megtörténik mindez. Sokkal többről van szó itt, mint a jeruzsálemi templom újjáépítéséről. Azt talán kínnal, keservel, sok-sok áldozattal meg lehet valósítani. Itt egy egész népnek az Istennel való kapcsolatát kell helyreállítani. Ha van templom, akkor van Isten a nép közösség vagy közelében. Ha van templom, akkor lehet érezni az Isten áldását. Ha nincs templom, akkor hol van Isten ettől a néptől? Az emberi életnek az újjáépítése ez, az Istennel való kapcsolatunknak a helyreállítása ez, ami nagyon komoly, fontos célként ott kell, hogy álljon mindenki előtt, és aminek a megvalósítása rendjén tör reánk ez a fájdalmas érzés. Mi megpróbáltuk, de nem megy. Mindig ott van valami, ami távol tart Istentől. Mindig jelentkeznek akadályok, amelyek nehezítik a továbbhaladást, vagy amelyek a lemondásra késztetnek. Zakariásnak a látomása pedig arról szól, hogy ebben a helyzetben sem kell elcsüggedni, és amikor az ember, ez a világ azt hiszi, hogy erővel és hatalommal, vagy pénzzel és körülményekkel, lehetőségekkel és kapcsolatokkal lehetne valamit tenni, akkor Isten ilyen pünkösdi lélek áradás képében, vagy hatalmával, erejével beleszól a népének életébe, Zerubábelnek a fájdalmába, és azt mondja, hogy ez nem hatalommal és nem erőszakkal fog megvalósulni, itt nem az erőre és a hatalomra van szükség, hanem az én lelkemre. Ami nem megy azért, mert te csak a saját képességeidre, a saját erődre támaszkodtál, az menni fog azért, mert az Isten tervében benne van, mert Isten az ő lelkével megvalósítja. A látomásban a választott nép szolgálatáról is szó van. Isten népe a lámpatartó szerepét, feladatát kell, hogy betöltse. Ez egy színarany lámpatartó, amelynek tetején egy tál van, 7 mécses van rajta,
és a tetején levő mécseseknek 7-7 csücske van. Mellette 2 olajfa áll, az egyik a táltól jobbra, a másik balra. És az olajfákról, mint egy csatornákon ömlik be a színarany olaj, ezekbe a mécsesekbe, hogy folyamatosan tudjon égni a tűz. Olyan gyönyörű kép, amellyel találkozunk az Új Szövetségben is. Olyan gyönyörű feladat és szolgálat, amelyet megerősít Jézus Krisztus a hegyi beszédben, amikor azt mondja, hogy nektek kell a hegyen épített város feladatát betöltenetek. Ti kell, hogy legyetek a meggyújtott gyertya, amelyet nem szabad a véka alá rejteni, hanem világoljatok, világítsatok azért, hogy fényetek, melegetek, utat mutasson, betöltse a világot, a sötétséget eloszlassa, biztonságot, menedéket jelentsen azoknak, akik rátekintenek, és ez a láng soha ki ne aludjon. Az olaj a Szentléleknek a szimbóluma ebben a zakariási látomásban. A 2 olajfával kapcsolatosan pedig az angyal, aki segít Zakariásnak a látomást megérteni, azt mondja, hogy ezek ketten a felkentek, akik az egész föld urának a szolgálatára állnak. És felismerhető az akkori főpap Jósua és az akkori világi vezető király Zerubábel ebben a 2 olajfában, ennek 2 ágában, az egyik a főpap, a másik a király, 2 felkent, és ez a 2 Jézus Krisztus személyében válik egyé. Az Isten felkentje az, aki biztosítja az olajat, aki adja a Szent Lelket. És ott, ahol Szentlélek árad a lámpatartóba és a lámpatartó mécseseibe, ott van 7 világító mécses. Ott a szolgálatnak a teljessége és tökéletessége valósul meg az Isten Anyaszentegyházában. Ott az Isten népe valóban az Isten világosságát, igazságát, dicsőségét tudja sugározni abban a világban, amelyben olyan könnyen eluralkodik a sötétség. Egyetemes üzenete ez az igének, de a saját életünkre nézve is nagyon fontos biztatás van benne, és mindenki úgy hallgassa ezt az evangéliumot, ezt az üzenetet, hogy saját maga találjon erőt, reménységet a kétségbeesésben, a válságban, és érezze meg azt, hogyha ez nem megy a munkával, ez nem megy a számításokkal, ez nem megy ilyen-olyan stratégiákkal, akkor mennie kell, ha Isten is akarja azt az én életemben, mennie kell az ő lelkének a segítségével. Nagy szabadulásoknak a lehetősége rejlik ebben. Mert Isten népének és a keresztény embernek a mai helyzetéről van szó ebben a történetben. Tudjuk, hogy ez a mi feladatunk is, lámpatartókká lenni. Meggyújtott égő gyertyákként világítani másnak. A gyertya szolgálata áldozatos szolgálat, mert miközben világít, elég. De ez nem önemésztés, ez nem önpusztítás, hanem ez egy hasznos áldozat és szolgálat, amelyre példát magától, Jézus Krisztustól kaptunk. Isten üzeni, hogy a Messiás uralma alatt ez a nép, amely egy korábbi látomás szerint, Zakariásnak egy korábbi látomása szerint a megtisztulás folyamatán kell, hogy átmenjen, alkalmassá válik arra, hogy a világban világítson. Egyszer megtisztulni, és azután világítani. És csak így lehetséges ez ma is, egyszer megtisztulni, egyszer rájönni arra, hogy vannak hibáink, bűneink, és engedni, hogy a pünkösdi lélek kiégesse ezeket mi belülünk, mert csak így belülről is megtisztulva lehet jövendünk, élhet bennünk a reménység, és világíthatunk. Könnyebb lenne
a világhoz hasonlóan a sötétségben maradni. Mert a sötétségben nem látszik a gyarlóságunk, a sötétségben olyat is tenni merünk, amit a világosságban nem tennénk. De ez nem a Krisztus útja. Ez nem a lélekkel teljes embernek a szolgálata. Nagy akadályok vannak a mi életünknek az útján, amelyek nem engedik meglátnunk az Isten jelenlétét a válságos időkben. Egykor nagy hegyekről beszéltek, és ebben a látomásban is ott van, de kérdezi Isten, ki vagy te nagy hegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. A gondoknak, a félelmeknek, a kétségeknek a nagy hegye ez, ami viszont megsemmisül akkor, amikor Isten meg akar tenni valamit. Az Zakariás idejében a samáriaiak, akik bosszantják, akadályozzák a munkában a népet, vagy maguk a zsidók, azok, akik hazatérnek a fogságból, nem értenek egyet, vagy nem találnak közös nevezőre azokkal, akik ott voltak, otthon maradtak. A nosztalgiázók és a lendületesen építeni akarók. A múltkor az Esdrás könyvének harmadik részéből olvashattuk azt, hogy a nemzedékek közötti konfliktusról is szó volt, hiszen a régiek, az idősek azt mondták, csupán csak egy alap, mikor lesz ebből a korábbi templomhoz hasonló nagy templom, amely az Isten dicsőségét

teremteni. A nagyhegyek lelki fáradtság, kiégés, lemondás, hogy úgysem fog sikerülni, és akkor minek kínlódni, és minek újból és újból elbukni, csalódni. Kíméljük meg magunkat ezektől. És közben az Isten üzenete, hogy majd én az én lelkemmel, nem erőszakkal, nem hatalommal, a lelkemmel elsöpröm ezeket a hegyeket. Neked is kell dolgoznod még, Zerubábel, nem azonnal lesz meg ez a templom, 20 éve építed, de még 4 évig kell építeni, és még 100 évbe beletelik, amíg a fal is felépül. És itt jön a másik nagy tanítás, hogy Isten néha hihetetlenül lassan dolgozik, úgy tűnik ez a nép előtt, úgy érezzük mi is sokszor, hogy Isten nagyon lassú abban, amit tesz. Ábrahám 25 évig várt az ígéret birtokba vételétől a megvalósulásig. Utódod lesz, és 25 évig várja az utódot. Jákob 20 évig dolgozik Lábánnál, amíg hazatérhet, és a paradicsomban elhangzik, hogy az asszonynak a magva rátapos a kígyó magvának a fejére, elpusztítja azt, és hány ezer esztendő telik el, amíg Jézus Krisztus az asszony magva, az Isten fia eltapossa a sátánnak a fejét. Isten nem sieti el a dolgokat, mert ő nem erővel és nem erőszakkal, hanem az ő lelkével teszi. Erővel és erőszakkal, hatalommal lehetne azonnal, lehetne gyorsan, de Istennek nem ez a munkamódszere. Úgy, ahogyan az Isten cselekvéséhez hozzátartozik az is, hogy néha a kicsiny kezdetekből építi ki azt, ami nagyszerű, ami csodálatos lesz. Jelentéktelennek tűnik az az alap, ami akkor elkészült, de mégis csak felépül az Isten temploma. Jelentéktelen az a kisgyermek, aki megszületett Betlehemben, de mégiscsak a világnak a királya. Jelentéktelen kezdetek vannak ott a mi életünkben is, de örök nagy dicsőséget szerezhetnek, nagy dicsőségre válhatnak ezek. Isten a válságos időkben is cselekszik, a maga módján, de valóságosan cselekszik. Mert előtte a kicsi is nagy, hogyha az ő szeme rajta van. Az a 7 mécses az Úr szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet, olvassuk az igéből. Az Isten gondviselése. Nem lehet előle kibújni. Nem lehet valahol elbújni. Mert betölti az egész földet. És nem csak itt, vagy nem csak ott, ahol nincs válság, vagy könnyebben átélik azt, hanem ott is, ahol az Isten háta mögöttinek hisszük a világot, az életünket. A lámpatartók szolgálata, a lámpásoknak a szolgálata az Isten akarata, amellyel hasznossá teszi mindannyiunknak az életét. És biztosítja ez a feltételeket, hogy az ő népe, választottai és az ő egyházában mi magunk is így tölthessük be ezt a feladatot. Biztosítja, mert az olaj jön onnan a két ágból, az Isten felkenkéből. A Szent Lelkét adja Jézus Krisztuson keresztül, árasztja nekünk, azért, hogy ne kelljen újra és újra tölteni a lámpást. Egykor a templomban lévő lámpásnak a tartáját a pap kellett, hogy feltöltse. Aki kapcsolatban van így, egy ilyen láthatatlan vezetékkel, összeköttetésben van az Isten felkentjével, a csodálatosan megérzi, átérzi azt, hogy hogyan árad rajta keresztül az Isten szent lelke. Hogyan juthatunk hozzá az ő szent lelkéhez? Nagyon egyszerű és nagyon megélhető módjai vannak ennek. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, együtt hallgatjuk az igét, részt veszünk a közösségben. Mert ezek mind-mind olyan alkalmak, amikor Isten különösképpen és bőséggel akarja ajándékozni az ő szent lelkét. Van, amikor másként is a messzire került egyén

Ennek az életét gazdagítja így meg, de mi tudjuk azt, hogy ahol együtt egy akarattal vannak az atyafiak, ott nagyon gazdagon árad az Isten lelke. És kell, hogy engedjük, hogy áthassa a mi életünket, mert csak akkor leszünk alkalmas eszközök Isten kezében, hogy világítsunk ott, ahol sötétség van. Fogadjuk el engedelmesen azt, hogy az ő akarata, hogy hasznosak legyünk, hogy értelme legyen az itt létünknek, hogy tudjunk másokat is segíteni, jövőbe tekinteni, és mondhassuk azt, hogy ha te nem is látod a holnapi napot, de az Úristen látja. Ha te nem is tudod, hogy hogyan oldódik meg ez a helyzet, de Isten tudja. És ő, ahogyan korábban is megtette, hogy minden, ami rossznak tűnik, ami nyomorúságos és szenvedés az ő népe életében jóra forduljon, úgy megteszi ma is. Milyen jó lenne, hogyha rajtunk keresztül jutna el a pünkösdi evangélium az egész világba, és mindazokhoz, akik emberi döntésekkel, néha hatalommal, a hatalom gyakorlásával és erőszakkal akarják a válságból kivezetni az embereket. Ha nekik is elmondhatnánk érthető módon azt, amit Isten üzen nekünk, hogy nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az ő lelkével. Mert ahol az ő lelke van, ott mérthetővé válik és elfogadhatóvá válik az is, hogy néha áldozatra van szükség, de ott azt is megértjük, hogy nem siránkozni és nyavajogni kell állandóan, hanem örömmel az életünket, jövőnket az Isten kezébe kell helyezni, és indulni, hogy világítsunk. Mert ha fény van, akkor az utat is látjuk, akkor a jövendő is felsejlik előttünk, és akkor az Isten dicsőségét fogja tudni hirdetni minden teremtmény ezen a földön. Amen. A meghallott ígére válaszoljunk, testvéreim, a 250. ének első és negyedik versével. A 250. ének első és negyedik versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám!

0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. A magyar diákoknak kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét. Rohamosan szaporodnak az egyéni vállalkozók. Lélektani határ alá csökkenhet idén a hazai autóipar termelése. Gyanús a túl olcsó szállás, átverhetik a platformok a turistát. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. A magyar diákok kevesebb, mint fele képzeli el Romániában a jövőjét, többek közt ez derül ki a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége által kezdeményezett Jól vagy, tényleg elnevezésű országos állapotfelmérésből. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közölte, felhívásukra elképesztő mennyiségű visszajelzés érkezett. Több mint 1000 erdélyi magyar diák szánt időt arra, hogy megossza velünk mindennapi megéléseit. Többek közt a felmérésről és további célkitűzéseikről is beszélt nemrég a Krónikának Lázár Attila, a diák szervezet elnöke. A beérkezett anonim adatok feldolgozása során a célunk nem a konfrontáció volt, sokkal inkább az, hogy a lehetőségeinkhez mérten objektív mutatók segítségével emeljük be a közbeszédbe a diákok mentális egészségének kérdését. Szerepel a közleményben. Erdély szinte minden régiójából bekapcsolódtak a fiatalok a felmérésbe. A válaszadók több mint fele Székelyföldről érkezett, de jelentős arányban képviseltette magát Közép-Erdély közel egyharmados arányjal, és a Partium is 14%-kal, míg a Szorbányból és a Bánságból kevés diák jelentkezett. A válaszok közel 60%-a kisvárosi, több mint 40%-a pedig nagyvárosi iskolákból érkezett. Az év első 5 hónapjában mintegy 25 000 egyéni vállalkozót jegyeztek be, derül ki az országos cégnyilvántartó adataiból. Ez közel 50%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, írja az Járul Financiár. Egyértelmű, hogy a trend erősen növekvő. Erősen le vagyunk maradva a nyugattól a szabad foglalkozásúak és a fő munkájuk mellett valamit még csináló emberek tekintetében. Egyéni vállalkozóként minden sokkal egyszerűbb, ezért választják egyre többen ezt a formát. Az ANAF nagy nyomást helyezett néhány ágazatra, amelyek átalakultak, feketéből vagy szürkéből kifehérettek. Ez a PFA-k révén történt, főleg az utazás megosztás terén. Bizonyos mértékig ez a magyarázata az idei robbanásszerű növekedésnek. Nyilatkozta Alexandru Ankel, az egyéni vállalkozók számára kifejlesztett online könyvelési platform a Szóló társalapítója. Történelmi csúcson volt 2024-ben a hazai autógyártás. 565.550 jármű hagyta el a Dacia és a Ford üzemét. Akkor még abban reménykedtek a szakemberek, hogy folytatódik az ágazat diadalmenete, a termelés rövid időn belül átlépi a 600.000-es álomhatárt. Azóta nagyot változtak a piaci viszonyok, jelentősen visszaesett a kereslet idehaza és a nemzetközi piacon egyaránt. Immár nem a 600.000-es termelés tűnik valószínűnek, hanem az, hogy idén 500.000-nél kevesebb gépkocsit szerelnek össze Romániában, amire 2021 óta nem volt példa, írja a Profit.ro. 2022-ben az ágazat első ízben lépte át a félmilliós küszöböt, 509.465 darabra nőtt a termelés az előző évi 436.413-ról. Figyelmeztetést adott ki a román kiberbiztonsági hatóság, a tökéletesnek tűnő nyaralási ajánlatok mögött átverés is állhat. A turistáknak fokozottan oda kell figyelniük a szállásfoglalások részleteire. Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság figyelmeztetést tett közzé a szállásfoglalást tervezőknek címezve, miután egyre több online csalást észleltek a turisztikai szektorban. A hatóság Facebook oldalán közölt üzenetében arra kérte az utazni vágyókat, hogy foglalás előtt alaposan vizsgálják meg az ajánlatokat, mivel a csalók vonzó hirdetéseket, más oldalakról átvett fényképeket és sürgető fizetési felszólításokat használnak az emberek megtévesztésére. A szakértők szerint az alábbi jelek gyanúra adhatnak okot. Az oldal nem tartozik ismert platformhoz vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóhoz. Az ár feltűnően a piaci szint alatt van, vagy irreális extrákat ígér. Az eladó a korlátozott elérhetőségre és az azonnali foglalásra hivatkozva sürget. A fizetést kizárólag banki átutalással vagy nehezen visszakövethető módon kérik. A vásárlóra nyomást gyakorolnak, hogy gyorsan fizessen. Ezek lehetnek a jelek a szakértők szerint. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 58-bani és 100 magyar forint 1 lej 46-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma nagyrészt napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírobatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyház község lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az én uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Ézsaiás próféta könyve, 40. részének 10. verse. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 21. részének 3. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől, Istennek igéjét a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő verseiből olvasom. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felül. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, íme, újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az ígék megbízhatók és igazak. Láttam új eget és új földet. Mintha egy konkrét eseményről számolna be János. Jézus is így beszél az ő dicsőséges megjelenéséről. Meg fogjátok látni az emberfiát eljönni az ég felhőiben. Ez a tanítás átírja a mi földhöz ragadt logikánkat, mert azt mondjuk, hogy hisszük, amit látunk. De amit most látunk, az semmivé foszlik, és egyedül az lesz látható, végleges valóság, ami most még a mi szemünk számára láthatatlan. Az első ég és föld elmúlik, tenger sincs többé. Mindennek, amit a bűn megfertőzött, annak vége lesz. Mindennek, ami rombol, le kell romboltatnia. Mindennek, ami pusztít, el kell pusztulnia. Egyik hitre jutott ember mondta egyszer, ahogy Isten engem megújított, úgy hiszem azt, hogy megadja ezt az esélyt az egész világnak. János látja a szent várost, az új lelki Jeruzsálemet, a mennyei békesség városát, amely leszáll a mennyből. Mint a férje számára felékesített menyasszony. Keresi János a hasonlatokat, és ezt élő emberi kapcsolatok, szeretett közösségek megtapasztalásában sikerül megtalálnia, mert az üdvösség együtt létet jelent. Közös ünneplést, boldog találkozást. Mindazt, amire itt is vágyakozunk, amiért itt is küzdünk, csak valahogy olyan önző formába. Mert ha igazán egészséges az ember lelke, akkor szeret a hozzá közel állókkal együtt ünnepelni. Szeretjük azt, hogyha szeretnek, ha értékelnek, ha örülünk, ha boldogok vagyunk. És van egy hang, ami elmagyarázza a látomást. Isten sátora, mondhatnám azt is, Isten oltalma az emberekkel van. Isten fog velük lakni. Nem ez a vágyunk, nem ez a kérésünk, hogy Isten legyen velünk. Segítsen meg próbákban, betegségekben, küzdelmekben. És ez fog maradéktalanul, feltétel nélkül megvalósulni. Teljességgel körülvesz oltalma, érgalma áldása. És nagy lelki meggyógyulásban lesz részünk. Mély lelki sebeket hordozunk nagyon sokan, csalódásokat, amik elkeserítenek, és talán amit a legközelebbiektől kaptunk. Összetört álmokat, sértéseket, hűtlenséget, bántalmazásokat, bűnöket, amiket elkövettünk, amiken lehet, hogy könnyen túlléptünk, de mégsem hagynak nyugodni. És milyen jó azt olvasni a 4. versben, a Szentírás egyik legvigasztalóbb kijelentésében, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Nyoma sem marad, ahogy nincs nyoma a sötétségnek se, amint kisüt a nap. És nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Eszünkbe se jut, semmi sírelem, amit megemlítenénk. Csak az Isten végtelen szeretete, Krisztus végtelen jósága. Csak az jut eszembe, hogy milyen nagy kegyelmet kaptam, és hogy ez mekkora öröm. El kell kezdjük mennyországiasan élni az életünket. Már most. Más lehet az életszemléletünk, az egymáshoz való viszonyulásunk, ha úgy tudnánk gondolni a mellettünk élőre, hogy végtelen örömben leszek vele együtt. Azt mondja a trónon ülő, vagyis az Isten kijelentése. Ő kezeskedik arról, hogy ez megvalósul. Erről szól az egész Szentírás, hogy a beszédek megbízhatóak és igazak. Legyenek számunkra is azok, tartsuk szem előtt, és éljünk úgy, hogy várjuk az Urat szeretetben szolgálva, egymás javát keresve, Istent magasztalva már itt, és majd egykor az ő örökké valóságában. Amen.
Köszönjük Istenünk ezeket a nagyszerű kijelentéseket. Hogy miközben itt csetlünk, botlunk ebben a földi életben, miközben annyi sérelmünk van, annyi minden zavar, bánt és okoz nekünk sebeket, és mi is annyi sebet okozunk másoknak, aközben te arról beszélsz, hogy amit te készítesz, ott nem lesz fájdalom, nem lesz könny, nem lesz semmi, amivel bántani tudjuk egymást. Add, hogy igazán vágyakozzunk erre a mennyei örömközösségre. És add, hogy már itt ebben a földi életben próbáljunk e szerint élni, amennyire tőlünk telik a te lelked vezetésével. Így kérünk, áld meg ezt a mai napunkat, és légy kegyelmedből, szüntelenül mellettünk. Amen.

Isten üzenete ma Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jelenések könyve 21. fejezetének 1-től 5-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Ne ölben vigye. Anthony de Mello nyomán. Problémákat úgy oldunk meg, ahogyan megszoktuk. A háború után történt. Azokban a napokban, amikor újra elindultak az első villamosok a városban. Az egyik utas újságpapírba burkolt nagy csomagot tartott az ölében. A kalauz, miután kezelte a jegyét, szigorúan ránézett. Miféle hatalmas csomag az ott az ölében? Egy bomba, ami nem robbant fel. A kertünkben találtam. Gondoltam, elviszem a tűzszerészekhez. Hihetetlen, hogy milyen felelőtlen utasok vannak, dörrent rá a kalauz. Hogy tarthat egy ekkora csomagot az ölében, menet közben? Azonnal tessék az ülés alá tenni, ez így van előírva. Persze, természetesen, bocsánat, mondta az utas, és az ülés alá helyezte a fel nem robbant bombát.

Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Márk evangéliuma, 2. részének 27. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, Ne ölben vigye című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor egyetlen Isten. Egyetlen Isten, elvesztett egészség. Idézlek, hívlak szakadatlanul. Rajtad kívül nincs már más Istenem. Imádkozni sem tudok igazul, míg meg nem mutatod magad nekem. Én nem tudom már, mikor láttalak, mikor volt testem a te templomod. Gyermekkoromban, álmomban talán. A feldúlt szentély roskatak falán most csak elsuhan árnyék alakod. Néha acél idegű férfi árny, aki valami roppant tetre készül, néha mosolygó, bűbájos leány, az élet szőnyegét szövi serényül, néha gyermek, csak játszik boldogan, de mindig árnyék, s mindig elsuhan. Könyörgök neki, irgalmaz, maradj, magadból ne csak koldus morzsát adj, hiszen nélküled jó sem tudok lenni, hiszen nélküled nem tudok szeretni. Hány tavaszom volt, s nem is ismerem igazán az ibolya illatát, hány fényes őszöm, s csak utána mondtam másoknak, milyen tékozlók a fák. Így illantak a tündér évszakok, és én még mindig, mindig itt vagyok. Lesem, hogy hol buzog a csodakút. A doktort várom, aki felpattantja nekem a rozsdás, rég bezárt kaput, amelyen túl egy lépcső hazavisz.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan hozta ki Rumcájsz Mankát a tömlöcből? Mivel a zsivány sors útjai kifürkészhetetlenek, hamarosan Manka is beleakadt Fisztula bíró hálójába. A barlangban áthúzta a párnákat, és szerte szét szálltak a tollak. Az egyik megcsiklandozta Rumcájsz orrát. Olyan süvítés támadt, mint az orgonasíbban. Ha-ha-ha-ha-psz! A polcon álló agyakkorsó megingott. Bum! És volt nincs. Nem baj, jegyezte meg Manka. Agyakból van, nincs lelke. Elszaladok kicsimbe egy újért. A kendője csücskébe kötött egy garast, és elindult, hogy megvegye a köcsögöt. Ahogy a Jicsini utcán ment, ismerős hang ütötte meg a fülét. Egy ablakba tett kalickában ott ült a poszáta, annak a hat fiókának az anyja, akiket Rumcájsz a pisztolyába rejtett. Szomorú idők járnak, Manka, mondta a poszáta. Megfogtok, és most Fisztula bírónál kell énekesként szolgálnom. Manka benyúlt a kalickához, kinyitotta az ajtaját, és kiengedte a poszátát. Mintha nem lenne elég baj, hogy a bíró embereket tart tömlöcben. És ebben a pillanatban karon ragadta Fisztula, aki a muskátlik mögé rejtőzött az ablakban. Oda jutsz, ahol a helyed, zsivány menyecske, mondta, és már vitte is Mankát. A tömlöc legfelső cellájába vetette, ahol azelőtt Rumcájszt tartotta fogva. De rád jobban fogok ám vigyázni, mint a zsivány emberedre. Majd a tornyos kapuhoz igyekezett, hogy szétzavarja a csókákat a világ minden égtája felé. Végül bejárta a várost, és amerre ment, elrendelte, hogy égessék el az összes létrát, nehogy Rumcájsz Manka ablakához férkőzhessen. Manka a rács mögött ült, Rumcájsz meg otthon a barlangban várta, egyre várta. A nap lenyugodni készült, amikor Rumcájszhoz repült a poszáta, és a tenyerére ülve azt énekelte. A bíró tömlözbe vetette a te Mankádat. Rumcájsz felugrott.
2: Akkor értem, megyek és elhozom.
0: Nem hozod el, mert nem éred el,
1: énekelte a poszáta.
0: A legfelső cellába zárta, és parancsot adott, hogy égessék el az összes létrát.
2: Majd elviszem a saját létrámat,
1: felelte Rumcájsz, és átvágott a mezőn, aztán rátért a császári országútra Jicsin felé. A nyárfasorhoz érve kiválasztotta a legmagasabbik fát, és megkérdezte tőle.
2: Milyen idős vagy?
3: Már vagy 100 éves,
1: felelte a nyárfa.
2: És szeretnél még itt lenni ezen a világon?
1: Érdeklődött tovább Rumcájsz.
3: Mindent láttam már, mindent megéltem már,
1: felelte a nyárfa. Rumcájsz kivágta. A vállára emelte, és tovább ment Jicsin felé.
3: Sötét volt már,
1: csak a keskeny hold kísérte hűségesen. Rumcájsz a városi tömlöcig vitte a nyárfát, neki támasztotta a falnak, és úgy mászott fel rajta, mint egy létrán. A rácsos ablaknál találkozott Mankával.
2: Hát, itt vagyok,
1: szólalt meg Rumcájsz. Még csak nem is lihegett, mintha homokos ösvényen érkezett volna. Manka átdugta a kezét a rácson, és nagy örömében úgy megölelte Rumcájszt, hogy kipotyogott Rumcájsz zsebéből a lőpor és a mak. Az idő tájt Fisztula bíró a főteret járta himbálózó lámpásával, alabárdjának markolatát pedig a járdához verte. Egyszer csak egy mak gurult a lábához, és még egy. Amikor a harmadik is odaért, Fisztula körbenézett, honnan kerültek oda.
4: Néni, a fogháznál nyárfanő és mag potyog róla,
1: kurjantotta, és már rohant is. Rumcájsz akkor a rácson dolgozott. Megragadta a vasat, erős zsivány lábát a falnak támasztotta, és neki feszült. Manka a tömlöcből segítette. A rács meg sem moccant. Rumcájsz egy pillanatra elgondolkodott, és így szólt Mankához.
2: Ha asszony olyat tesz, ami férfi dolga, elveszti az erejét. Lép hátra szépen, és csak mosolyogjál rám.
1: Manka elengedte a rácsot, és rámosolygott Rumcájszra. Egy kicsit rozmaringosan, aztán kicsit violásan, majd egy picit rózsásan. A kő, amelybe 7 hüvelyk mélyen süllyesztették be a rácsot, repedezni, töredezni kezdett. Addigra a nyárfa tövénél Fisztula bíró is munkához látott. Lámpását a járdára támasztotta, és úgy hadonászott az alabárddal, mint a fejszével. Igyekezett alulról kivágni a nyárfát, csak úgy röpködött a forgács, sóhogott az alabárd, Fisztula pedig azt mondogatta hozzá, hó és rukk, hó és rukk. Meghallotta ezt Rumcájsz, és így szólt Mankához. Hallod? Valaki biztat bennünket odalent, hát akkor hó és rukk. A rács kifordult a falból, és Manka úgy röpült Rumcájsz ölébe, mint egy kis fecske. Ekkor azonban Fisztula is sikerrel járt. Levágta az utolsó forgácsot is, és a nyárfa Rumcájszal és Mankával a tetején dőlni kezdett.
2: Mit tettél, Fisztula?
1: Kiáltott Rumcájsz a bíróra.
4: Betakarítom a termést,
1: húhogta Fisztula.
2: Összeszedlek benneteket itt lenn, mint a körtét, és bezáratlak benneteket Kartauszba, ahol a dutyiból már nem szabadultok nekem.
1: Dőltek lefelé a kemény, kikövezett utcára. Rumcájsz és Manka azt hitte, ütött az utolsó órájuk. De az ifjú hold lehajolt hozzájuk, és Rumcájsznak nyújtotta vékony ívét. Rumcájsz felszökkent rá, és mint egy hintába maga mellé emelte Mankát. Fisztula bíró pedig csak merezgette a szemét, amint a hold Mankával és Rumcájszal elúszott az égen a Raholec erdő felé.

Csikóra, a Csikó a tehénre.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Atyám, imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél, és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: Yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegé.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szerdai homokóra műsorunkban. Én Palkó Hanna vagyok. Vannak az ember életében álomszerű pillanatok, amelyekre örökké emlékezni fog, amelyek végig kísérik egész életét, és vele maradnak az érzések is. Ez a mai nap gondolata, ami Bauer Barbara magyar írónő tollából származik. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Műsorunk első órájában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémivel, végül pedig ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény életfelekezetközi rovatunk múlt keddi ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk 3. órájában hangos könyvtár című rovatunk